Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine, Tino Piontek után pedig maradunk a német előadóknál, bár most már egy másik generációt húztam elő a kalapból. Ő a 20-as évei elején jár még csak, egy énekesnő Loi, akinek nem ez az első Rádió 1-es zenéje, hát van olyan dal, ami már nálunk tuti befutó lett, ugye a Get Lucky, úgyhogy szerintem a Golden is elkezdi majd itt a menetelését a top

csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fesztiválon, ami Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Diszkós itt Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyuvik és Jory lesznek az első nap fellépői, hiszen kint leszünk mindvégig a Rádió 1 stage-en, de egyébként minden Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Ő most Ray, és a Where is my husband?

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, Stars, Diszkosít és Kuki is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Balázsék is jönnek majd legjobb pillanatokkal. 3:46 előtt egy kicsivel best on, aztán best off. Szóval csak legjobb pillanatok lesznek. És akinek még csak legjobb pillanatai vannak, az Jennifer Lopez. Én ezt a nőt még slamposan nem láttam. Szerintem a szemetet is ilyen diva sztárkóban viszi ki, mert valószínűleg erre van külön embere. Azt gyanítom. David Guettával most dolgoztak először, pedig hát ugye most már évtizedek óta ott vannak mind a ketten a show businessben, de úgy alakult, hogy most hozta őket össze az élet. Ez a Save Me Tonight, amire idén biztosan sokat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Tervezetten kellett leállítani a Paksi atomerőmű egyik blokkját. Rendkívüli készültség jön az asszály elleni védekezésben. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Tervezetten kellett leállítani a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Erről beszélt videóüzenetében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az energiaellátás továbbra is biztonságos. Szükség esetén ipari nagyfogyasztóknál ideiglenesen korlátozhatják az energiafelhasználást, de ez sem kórházakat, sem alapvető közszolgáltatásokat nem érintene. A vízhiányban leginkább érintett településeknek szükség esetén lajtos kocsikkal is segíthetnek. Készen állnak a vízügy szakemberei, hogy szivattyúkkal is segítsék a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt Facebookján. Gajdos László elmondta, hogy egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 4 szivattyús úszómű és 2 úszódarú is várakozik a Duna-Paksi szakaszán. A miniszter közben rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, a vízügyi ágazatban pedig a legmagasabb fokozatú riadó készültség lépett életbe. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás is. Az időseket ilyenkor jelentősen megviseli a tartós meleg, nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. Nem csak a megfelelő folyadékpótlással, a táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Erről Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője beszélt.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Túl lassan haladt, ez buktatott le egy dílert Debrecenben. A járőröknek tűnt fel, hogy a mögöttük lévő autó a holt terükben igyekszik maradni. Igazoltatáskor zavartnak látták az utasokat, egyikük zsebében pedig kábítószer gyanús anyagra bukkantak, tovább kutakodtak, az ülés alól nem sokkal később elő is került 0,5 kiló kristály. Bár a férfi tagadta, hogy tudott volna a kábítószerről, pehére az a füzet is előkerült, ahol a vásárlók adatait jegyezte fel. A sofőrt letartóztatták, utastársai egyelőre szabadlábon védekeznek. Szinte felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a forróság, aznap kis eséllyel az ország északi felén számíthatunk egy-egy záporra. Úgy néz ki, jövő hét elején is hasonló időnk lesz, délutánonként 38 fok körüli csúcsértékekkel.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék vannak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jó reggelt, srácok, tegnap belögtem a gyermekem a lélekrablók közé, útravalónak pedig, hogy meg tudja, mire számít, csak a jövőben kaptunk egy 3,5 órás szülő értekezletet.
2: De mit tudtok? Én mindig ezt kérdezem.
1: 3,5 órás szülői értekezlet.
2: Mi az Isten tudtok csinálni? Én a BK-tól kérdezem, mert én nem járok. Én megmondtam, hogy ez nem az én feladatom, hogy én ott álljak, vagy üljek, hogy mi az, amit 3,5 órán keresztül egy szülői értekezleten beszéltek meg.
1: Itt most két dolog lehet. Két út van. Vagy sok a hülye szülő, vagy...
2: Szerintem meg vagy.
1: Nem biztos. Vagy a két tanár viszi el olyan szinten, és olyan lelkesbe, és annyira aprólékosan, hogy egyszerűen ez eddig tart. Tehát azért vagy a kettő együtt találkozik. A 3,5 óra az nagyon extrém. Tehát ott mind a kettő lehet egyszerre. A kell-e WC-papírt hozni, és kivasaljuk-e az ablakon lógó függönyt, és kiviszi haza majd a pilótok ex-maradványokat című kérdésektől. A két tanárig, aki nagyon lelkes, de a 3,5 óra az extra. Az extra. Tehát azért az ezt 40-50 perc alatt, fél órát, egy órát azért leszokták darálni.
3: A 3,5 órából egy óra az, hogy lediktálják, mikor lesznek a szünetek. Első fél
2: ott van, ott van az interneten.
3: Október
2: mennyi föl, azt nézd meg.
3: Október 21-től. Hanyadikától? Október 21-től.
1: De akkor se 3,5 órán keresztül. Hát nem hiszem el, hogy...
3: Hát nálunk például a fiam az idén érettségizik, lesz szallagavató, szallagtűzés, hol lesz a büfé, mennyit kell befizetni, kell kosztümöt varratni. Na, ezzel el fog menni egy élet. Tehát én elmegyek a nagy közös SMK gyűlésre egy órával.
1: Kivont karddal, imádod, kicsit imádod.
3: Aztán utána megyünk az osztály SMK-ra, meg fogunk őszülni. Úgyhogy ez a
1: jó, de nem tart azért két és fél óráig. Nem?
2: Veszekedés van egy ilyenen? Tehát amikor például a szalagavatót beszélitek meg.
3: Van, persze.
2: Akkor hogy milyen színű legyen a...
3: Igen. Az én lányomnak nem áll jól a lila. Legyen inkább kék. Az én lányom nem szereti a kéket.
1: Ne csináld.
3: Jó, hát akkor...
1: De nem találsz olyat, ami 25 embernek jó. Tehát ilyen nincs. Itt kell egy zendemokrácia. Nem? Itt kell egy dolog. Ez lesz, ezt a szint kérjük, csókolom. Talál egy olyan szint, ami mind a 25 szülőnek megfelel.
2: Nem lesz úgysem.
1: Vagy gyereknek. Tehát azért az így ebben a formában elég kemény. De akkor te is ilyen maratoniakat nyomsz?
3: Hát ezeket az évelei az mindig maratoni. Igen. Második fél év elején szokott lenni még egy ilyen gyűlés, igen, amikor megbeszéljük a második fél évesen.
1: Miért lenne maratoni? Bemész, ezek a szünetek, itt lesz az osztálykirándulás, csókolom, nagyok a gyerekek, megoldják. Mit kell rágni a gitet 3 órán keresztül? Mit csináltok? Miért?
3: Minden van, de igen, tehát már eleve az,
1: klasszik eszemkás, nézd, hogy csillog a szeme, hallom.
3: Szereti. Nem annyira csillog.
1: Biztos, hogy egy óra után felállnék és eljönnénk. Biztos, hogy nem maradok ott 3 órát. Azt tuti.
3: Van egy csomó szülő, aki késve érkezik például.
1: Na, szerintem az nem korrekt.
2: Akkor, de oké, de az oké, is de egy mondattal elintézed. Időben kell jönni, köszönjük szépen, majd megkérdezi a többi szülőt, mehetünk tovább. Ennyi.
3: Osztálykirándulásokat egyeztetni. Pedagógus nap. Összeűsz még.
1: Miért? De mit egyeztet az osztálykiránduláson?
3: Hát, hogy hova megyünk?
1: Elmondja a két tanár, ide megyünk, ennyi pénzt kérünk, két éjszakára foglaljuk, küldjenek a gyerekkel zsömlét, meg ágyneműt, meg nem tudom, mit amelyet akar. Itt lesz a dátum, ide még. Ez nem megszavaztatjátok, hogy szarvas vagy kőszeg?
3: Igen,
1: vagy...
3: és akkor a hátsó sorban megszólal Jolánka anyukája, aki azt mondja, hogy nekem van egy ismerősöm Balaton akaratján, akinek van egy kiadó panziója, mi lenne, ha inkább oda mennénk? Nem, mert ez már le van foglalva, de ez sokkal olcsóbb. Itt meg még fél panziót is kapnak, és akkor elkezdenek ezen tanakodni, és ezzel elmegy fél óra.
1: Fú, de nagyon-nagyon nagyon nem járnék hozzátok szülői értekezletre,
3: Ez nem csak nálunk megy így, ez általában így megy.
1: És akkor az SMK-sok állnak a tanárok mellé, vagy az SMK-sok képviselik a szülői munkaközösséget, és akkor megmondják, hogy nem jó az, amit a tanár kitalált, aztán kívánás, hogy menjünk oda, amit Aranka kitalált.
3: Én már diktatúrában tolom. Tehát, hogy a kész tényeket közöljük, vagy legalábbis próbáljuk az osztályfőnökkel együtt.
1: De mi az, hogy a szülők megszavazzák, hogy hol menjen osztálykirándulásra? Elmondják a tanárnak, figyeljetek, idén Esztergomba megyünk, május 27-29, két éjszaka, 35 000 forintot kérünk, busszal megyünk, ekkor száll föl a gyerek a délibe, itt száll le a buszra, ezt fog enni, ez a program, nincs kérdés, van kérdés, jó, közös fotókat csatoljuk e-mailben. Mit kell erről szavazni?
3: Hát pont ez, amit mondtam, hogy mindenkinek van egy jobb, még jobb ötlete, ami olcsóbb.
1: Fú, ez a sok túl túlvezérelt szűrő, de fárasztó lehet-e, jó Isten. És akkor 3000 forinttal olcsóbb. Értem, hogy csak a 3000 forint, de most nem ásra el gyerekeden spórolt meg azt, hogy most 32 vagy 34, hagyjuk már. Tehát, hogyha, szóval most nem arról van szó, hogy 68 vagy 16, mert az nem mindenkinek fér bele, azt én értem. De 36-ot nyomjuk le 34 és félre, és ezen megy a szarrágás másfél óráig, ott azért ki tud borulni. Nem? Tehát ott azért elrúgod a pöncsös, hogy 3000 forinton megy a tökölés, hogy 3-4 óra. És nagyon kemény helyre jársz akkor, nagyon kemények a szülők, Juli.
3: Amikor véget ér a szülői értekezlet, akkor indul a dzsediség, mert akkor előveszed az Excel táblázatot, és jönnek a szülők, akik azt mondják, mennyi elmaradásom van.
1: De te minek csinálod ezt, Júli?
3: A könyvelés részét már átadtam egy nálam sokkal alkalmasabb nőnek, aki ezt hála Istennek megcsinálja helyettem már, úgyhogy én nekem már tulajdonképpen csak annyi a dolgom, hogy ide-oda utalgassak az ilyen-olyan programokra, vegyek a tanároknak ezt, azt, amaz, tehát, hogy én már kihúztam a méregfogát ennek a dolognak.
1: Azt a mindenit.
2: De tényleg.
1: Felségem pedagógusok, a hülye szülő. Kötekedés, vitatkozás, minden részletbe belekérdezés. Első óvodai szülőiről 3 óra után jöttem el, mert nem bírtam tovább. 3 órát ülnek egy óvodába, ahol evett, igen, aludt, igen, sírt, nem, jól érzi magát? Igen. Oké, köszönjük szépen. Mi? Az ágynemű, az étel, megrend, mit tud 3 óráig egy óvodai szülőin ülni? Miről? Miről? De most komolyan mondjátok a topikokat. Ez felfoghatatlan, ez elképesztő.
3: Vissza valaki magával EpiPent a következő osztálykirándulásra.
2: Hát az vigyen, akinek szüksége van rá.
3: Nem? Jó lenne, hogyha lenne egy a tanárnál, vagy itt bent az osztályban. Hogyha bármi van, esetleg valakinek allergiás reakciója lesz, akkor
1: Jézus,
3: legyen egyetlen.
1: Mennyi szorongó ember. Na de most, ha neked van egy allergia, egy mandula allergia,
2: akkor,
1: akkor nálad ott van. Tehát te beviszed, beadod az osztályba, berakod a gyerek táskába, és felkészíted. De ha senki nem allergiás, akkor ezen tököltök 20 percet, hogy legyen egy EpiPen az osztályban.
2: Igen. Mert hát,
1: mondjuk messziről indultok azért. aztán van-e műláb itt az osztályban? Kérdezem én. Nem kell, nincs szükség. És ha valaki esetleg útközben elveszti a fél lábát, akkor föl tudunk-e csatolni neki egy műláb? Na mondjuk ilyen részletességgel megértem, hogy 3 óra. Ha és ha mennyiben leomlik az osztályban a vakolat. Esetleg van-e 21 vödör, hogy a gyerekek felhúzzák a fejükre, hogy ne omoljon rájuk a vakolat. Mondjuk itt azért van masszív szorongás.
3: Tehát elmegyünk kalandparkba, akkor lehetne az, hogy az én kislányom nem megy. Mert az én kislányom fél a magasban. És akkor elmondja, hogy ez honnan indult. Egyszer leesett a mászókára, és kifejti.
1: De ott van a tanár, aki ezt irányítja, hogy anyuka, nem csokolom, oké, okay, ez nem fog leesni, akkor ne hozza a gyereket. Ne hozza el Katikát, el leszünk nélküle is.
3: Na de ez egy kérdés, ez fejenként mondjuk 10 perc, mire ezt megvitatjuk. És minden egyes ilyen topikhoz van legalább 3 ilyen kérdés. Így jön össze a 3,5 óra.
2: De nincs mit vitatni rajta. Ezen például.
1: Túlvezérelt az osztály.
3: Nem, van egy csomó szülő, aki tulajdonképpen ventilálni szeretne arról, hogy az ő gyereke hogy fejlődik, hogy éppen hol tartunk.
1: Jó, akkor szedjük össze a szülő értekezleten megjelenő szülőket. Első, nagyon jó. Ventilálok, mert szorongok. De várj, nem csak a gyereke miért, nem csak ő szorong, és ezt ventilálja az osztályon keresztül. Ő nagyon szorong. Fél mindentől, ha a gyerek vízbe megy, fél, hogy megfullad, fél, hogy megcsipi a darázs. A saját szorogását az osztálykirándulásra vetítő első típus. Igen.
3: Van-e a buszon biztonsági?
1: Igen, elsősorban ülőjegyzetelő, minden fontos adatot füzetbe felíró szülő.
3: Igen,
1: imádom, nagyon jó.
3: Aki aztán elmegy fél óra az, hogy a közös csoportba beírja a dátumokat.
1: Na jó, de neked be kell írni a dátumokat, SMK-s vagy, de van az elsősorban nagyon füzetbe író, de körülbelül az hangzik, hogy mikor a téli szünet, mennyi az osztálypénz, meg mit tudom én, hova megyünk osztálykirándulni. Jegyzetel.
2: És
1: masszívan jegyzetel.
2: Aki nagyon állandóan jó. Észlel, hogy az úgy nem jön ki.
1: Igen.
2: Tehát fölírt mindent, összeadta, nem lesz ki. Jó.
1: Hátul unatkozva tinderező apuka.
2: Ő a legjobb fej.
1: Hátul unatkozva tinderező apuka, a hátraézel, látod az jó arc. Szarik az egész, aki az agy legalább annyira unja, ott van, nagyon durván tinderezik.
3: Vagy aki ő is egy típus. Aki azt mondja, hogy lehetne ezt utána esetleg haladhatnánk.
1: Igen,
3: ezt egy kicsit magára veszi az előtte lévő. Szerintem ez mindenkire tartozik, ez a kérdés.
1: Igen, a minden válaszon nagyon megsértődő, nagyon önérzetes anyuka, nagyon jó típus. Én csak a gyerekem miatt kérdezem, borzasztó önérzetes.
3: Igen.
1: Egyébként iszonyatos önbizalom hiányban szenved, és nagyon szeretett hiányos. Klasszik, nagyon jó. Fú, nagyon jó típusok vannak egyébként, tényleg nagyon jó.
3: A mi idei évünk egyébként nagyon terhelt lesz, mert hogy tényleg most jönnek ezek a szalagavatók, a terembérlés, a banket, az akár a szalagtűzés, az akár olyan kiadás, hogy döbbenet.
1: Jó, de az mondjuk egy negyedik osztály, érettségi, ott azért tényleg sok minden történik. Tehát a 12 év alatt, mikor a negyedikbe kicsit tovább tart a szülő, azt érted, az ott tényleg sok esemény. Na, egy óvodai szülő 3,5 óra. Hát azért ott gondolod, és ezek kezdő szülők, már úgy értem, hogy azt nekik ez az első szülői.
3: De pont azért nagyon lelkes.
2: Igen, meg az óvodai szülői értekezlet első, az a 3 órából másfél a jelek kiosztása. És a verekedés.
3: A közelharc.
2: Hogy de az én gyerekem
1: nem lesz a gomba. Hogy nálunk, hogy
3: az én lányom nem lesz gerebje.
1: Sajnos a televízió azon szociáldott szülőknek a szövegértése sokszor nulla. De ezt a mindenségét neki. Úristen, nagyon jó. Elképesztő. És akkor te meg csitítad a szülőket, meg segíted a tanárokat, mint SMK-s. Tehát, hogy te valahol a kettő között mozogsz. Gördíted is előre a dolgot, mint a szülőképviselője.
3: De egyébként, tehát, hogy a mi szülői csapatunk egyébként tök jó fejek, és egy csomószor nagyon jó dolgokat mondanak, tehát tényleg segíteni.
1: Nyilván van egy csomó konstruktív felvetés, persze, de figyeld, szalagavaton milyen terítő illik a fal színéhez, ahhoz milyen tányér, ahhoz milyen gyertya, és az sem mindegy, hogy merre csavarodik a gyertya mintázata, ez konkrétan megtörtént, írja egy hallgató. Azért mi ott ülnénk ezen, Feri, azért nagyon ki lennénk.
2: Nem ülnénk.
1: Mennyi idő után állnánk fel, és az indulj-e te, megyek én, gyere utánam. De hál' Isten, tényleg olyan flottul, ilyen fél óra alatt levannak ezek zavaron.
2: Három izé lehetőség van. Ez a helyszín, ez a dekor, ez a helyszín, ez a dekor, ez, tessék, szavazzunk.
3: Hármat? Normális?
2: Akkor kettő.
1: Figyelj, középsős a gyerek. Másfél órát tanakodtak rajta, hogy 600 forinttal olcsóbb legyen a kirándulás. Na,
2: 600 forint.
1: Ez nem arról szól, hogy ennek a szülőnek nincsen még 600 forintja. Ez arról szól, hogy olyan nettó szarrágó és a saját gyerekén akar megsporolni 600 forintot. Mert itt nem arról van szó, hogy 62 000 vagy 28, mert az egy jelentős különbség.
2: Igen.
1: 600 forinton tökölsz egy szülő értekezleten másfél órát, az nem a 600 forintról
2: 600
1: szól.
2: 600 forint, én megköszönöm, hogy valaki elintézte, érted? Hogy lefoglalta a szállást, menjetek, gyerünk.
1: Igen.
3: Diktafonon felvettem minden beszélgetést, hogy otthon az anyja is tudjon mindenről. Azt azért, amikor este visszahallgatja anyuka.
1: Az kemény.
3: Azt a másfél órát.
1: 2 órán keresztül azon vitatkoztak, hogy legyen-e Facebook csoport, vagy sem, mire megszavaztuk volna, jött még egy hülye szülő, hogy a Viber jobb lesz.
2: Igen, már megvagy, és akkor valaki
1: még... Na, felálltam, elköszöntem, és kisétáltam, ezt 2 órán keresztül szavaztatták, érted?
3: Első alkalommal összegerebjézni az összes szülőt egy közös messenger csoportba, akik a 10. perc után lépnek ki azzal, hogy itt ebben túl sok az információ, egy másik felületet kellene csinálni, mert ők nem hallgatják egész nap, hogy pittyeg a telefon.
1: Atya Isten. Van a jó fejszülő, figyelj, én már az elején szoktam szólni, egy óra múlva el kell mennem, mert dolgozni megyek. Igazi, én bírom az ilyen arcokat. Gyerekek, oké, van egy órán, megyünk dolgozni. Így kell tolni, szólni kell előre. Nincs több idő, egy óra van, meg kell beszélni. Igen. A feleségemnek szoktam mondani, egy óra után felállsz és hazajössz. Sajnos nem tartja be, 2-2,5 óra egy szülői értekezlete. Jó Isten. Így szoktam le a cigiről, vártam a nejemet az iskola előtt, és elfogyott a cigim. Ez van olyan 3 éve volt. 30 év rabság után szabadultam, büszke vagyok rá. Az én fiam most lett elsős, 2,5 órás volt a szülői. Mondanom sem kell, hogy az aránytalan kis széken szétuntam az agyam, és tönkre ment a derekam, Levi voltam.
2: Na itt a legjobb. Megkérdeztem, mennyi a havi osztálypénz, előre befizettem az egész tanévre, szóltam, hogy akkor keressenek, ha elfogyott, minden más, oké, mehet, ami nem extra kérés. Hát nem?
1: Legjobb.
2: Ott a pedagógus tudja, hogy mi a dolga.
1: Igen. Én elaludtam az ovi szülőjén, 190 centi vagyok, és a kis széken bealudtam. Úristen, Jézus Isten, egy-két szülőt újra be kéne iratni általános iskola a matematika alsó tagozatába, hogy ki tudja számolni, hogy 8000 forintot hogyan osztunk 23 felé.
3: És aztán vannak azok, akik elalszanak a kis széken az egész szülői értekezleten, majd amikor jön az első olyan e-mail tőlem, hogy figyelj, nem fizetted ki a szülői értekezletre, amit megbeszéltünk, én ezt nem szavaztam meg. Én erről nem is hallottam.
1: Úristen.
3: Van ez a kategória is.
1: Úristen, a szülők között megy a harc, hogy kinek az ötletét fogadják el.
3: Igen.
1: Brutál kampányok vannak. Presztízs kérdés, igen. Óvodai szülő értekezett, részeg apuba vitatkozik, kell egy személyen nagycsoportos gyereknek az iskolai beiratkozáshoz. Igen, nálunk azért maradt el az osztálykirendulás, mert egy anyuka akkor érettségizett estén. Felfoghatatlanul durva történet, igen. Úristen, nagyon jó. A fiam osztályában egy szülő el akart menni az osztálykirendulásra, hogy megbizonyosodjon, hogy rendesen eszik és alszik a gyereke.
2: Nem.
1: Általános iskola 8-ban. Na, mondták szóval neki, hogy nem mehet, a szülő azt mondta, kivesz a közelben egy szállást, hogy ott legyen.
2: Na, értem.
1: Érted ezt?
2: Hát ez hogy? Egy 8-os gyerek, 14 éves, hagyd már békén.
1: De mennyire kellemet lehet a gyereknek is?
2: Képzeld el.
1: Hol van anyád? Itt a szállodában, vigyázz rám, hogy rendesen alszom el. szomszéd szobában fekszik, megnézi, hogy mennyit tettem és aludtam el. Úr, szegény gyerekek.
3: Néha oda settenkedik az ablak alá és bekukucskál.
1: A Mikulás kísérő angyalkának költözött ruhaszínén volt majdnem tömegverekedés. Azt hittem, hogy értelmes emberek lesznek, egy Fradi Újpest gladiátor találkozón találtam magam. Húgom szülői értekezletére mentem, mert szüleim nem tudtak elmenni, kiderült utólag rossz osztályban voltam, de azért az osztálypénz emelést megszavaztuk. Szerintem ez teljesen rendben van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, nem sokára lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Világbajnok a magyar női kart csapat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, elképesztő forróság vár ránk, ismét 40 fok körüli csúcsértékekkel. Sokan keresik fel ilyenkor a vízpartokat, ám fontos betartani a fürdőzés szabályait. Egyre elterjedtebb a szupozás, sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Erről Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke beszél.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy félben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Bombák, hajóroncsok, sőt, mamut maradványok is kerültek elő a Dunából az alacsony vízállás miatt. Talán az utóbbi szorul inkább magyarázatra, Bulgáriában bukkant egy helyi lakos a néhány fura csont darabra. A csontokat végül a helyi történeti múzeum szakértője vizsgálta meg, azóta pedig az is kiderült, az álkapocsa, két agyar és a borda valóban egy mamuthoz tartoztak. Figyelniük kell az időseknek, augusztus 3-án járnak le végleg a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Tanács Zoltán miniszter azt írta, ezután már nem lehet majd ügyeket intézni a régi típusú személyikkel, így érdemes mihamarabb megújítani őket. Az újfajta igazolvány a kormányablakokban személyesen, időpontfoglalás nélkül igényelhető. Azok, akik nem tudnak személyesen elmenni betegségük miatt, mobil ügyintézést is kérhetnek. Világbajnok a magyar női kart csapat, a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renát alkotta együttes, aranyérmet nyert a hongkongi vívó VB-n. Az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re győztek. Itthon lesz jelenése a Zalai Ál Jézusnak. A férfit Olaszországban kapták el, börtönbüntetése elől szökött külföldre. Hívei pár és pálya választásában, de pénzügyi döntéseiben is utat mutatott. Igaz utóbbiban leginkább úgy, hogy az érintettek pénze a saját bankszámlájára kerüljön. 2024-ben ítélték el, először 6 év börtönt kapott, amit tavaly 4 év 6 hónapra enyhítettek. Szinte felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán terelést építenek, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a 69-es és 62-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: oxitocint szerezni azonnal?
1: Hát ez egy jó kérdés igazából, hogy milyen örömhormont akarsz, vagy milyen hosszúságú, vagy elmondom milyen hatótávolságú örömhormont szeretnél. Mi az, ami működik?
2: De most mi arra keresünk megoldást, hogy miért, hogy ne vásárolj?
0: A vásárlás helyetti örömszerzés.
2: Oké. Okay.
0: Hogy ugyanolyan jól érezd magad, meg legyen az ilyen fel, nem tudom, csigázott állapot, és azt érezd a végén, hogy hú, ez jó volt.
2: Ez az.
0: Na mondom, kajálás. Tehát bármilyen mennyiséget, bármilyen dolgokat, vagy csak olyan dolgokat, amiket így tudod, így és szépen előkészítesz magadnak. Ilyen például, Feri?
2: Egy jó saláta, arra gondolsz?
0: Egy jó saláta.
2: Ami nem fog izlalni.
0: Így van.
1: Nem, itt szerintem különbséget kell tenni, hogy mikor mi szabadul fel, és ha megérted a saját hormonjaid működését, akkor rájössz arra, nem akarok nagyon filozofálgatni, mert rábújtok a pultra, hogy mikor szerzel magadnak dopamint, és mikor szabadítasz fel szerotonint, és hogy miért ürül ki gyorsan a dopamin, és mi termeli a szerotonint, ami egy hosszabb boldogságérzetet okoz. Ha megérted a két vegyület között a különbséget, akkor tudod, hogy mit kell csinálnod azért, hogy ne rövid távú dopamin, hanem hosszú távú szerotonint szabaduljon föl, és tök más tevékenység,
2: ezt
1: tök
2: a,
1: más.
2: Ezt a szerotonint lehet rendelni a Temun.
1: Szerotonin. Dopamin, szerotonin, ugye, hát ezek mind az örömhormonok. Csak hogy akkor nagy különbség. A dopamin az egy kívülről jövő valamilyen kapás. Ez lehet valamilyen vásárlás, egy dopamin felszódás, ez lehet az evés, ez valamilyen boldogság, amit én kívülről hozok be, dopamin szabadítok föl, de gyorsan elmúlik, gyorsan megváltozik, gyorsan kívülről, újabb dopaminra van szükségem. Ez akár egy telefonálás, egy temuró rendelés,
0: egy bármi. Ez az előadás végén, elmondom nektek.
1: Igen. A dopamin, ott mindig van egy motiváció, de a motivációnak a végén van egy jutalmazás, és a jutalmazás szól arról, pont a Buda Laci írt erről most egy nagyon jót, hogy a jutalmazás ott szól arról, hogy magadat. Míg a szerotinon egy belülről kifelé áradó örömhormon, ami akár az adással, akár a társas kapcsolatokkal, akár a szociális kapcsolatok, a beszélgetés, a családi együttlét, a belülről kifelé irányuló boldogságérzettel, ami egy hosszabb távú vegyületet szabadít fel. És ugye te is tudod, hogy amikor elmész egy baráti vacsorára, vagy a családdal, vagy együtt, akkor jó, és még úgy este is jó, és úgy nagyon jól érzed magad hosszú ideig, és visszagondolsz arra a napra, mondjuk egy hétvégére, és úgy olyan kellemesen vagy. Na ez a szerotonin, ami viszont belülről megy kifele. Tehát kerülni a dopaminos felszabadító vegyületeket, és minél több szerotonin vegyület felszabadítására törekedni. Tök érdekes. Mind a kettő örömhormon.
0: Hogy tök jól állsz szerotoninnal, de mégis rákívánsz a dopaminra?
1: Szerintem, ha jól állsz szerotoninnal, már kevesebb dopamin kell, hiszen az egy belső, hosszú távú boldogság, érzed?
0: De ez nem te egész, és a sört innen, és aztán beversz egy felest, nem? Tehát, hogy szerotonin,
2: a
0: dopamin.
2: A feles a dopamin?
0: Igen.
1: Szerintem a szerotonin az egy belső érzelem. A szerotonin...
2: Fordítsd le a nyelvűre.
1: Lefordítom. A dopamin egy külső hiánypótlás, a belső szerotonin az egy belső állandó boldogságérzet, amivel állandóan ad, és az egy hosszabban fenntartható dolog. A harmónia érzéséhez köthető, mondjuk így akkor.
2: Amikor jól van. Amikor jól van. Szükséged ilyen megerősítésekre.
1: Adsz valakinek.
0: Jó, akkor menjünk el először. Mivel tudod általánosan magasan tartani a szerotonidat? A meditáció szerintem ebben nagyon segít.
1: A meditáció az nagyon sok mindent felszabadít, jó. Igen. Társas kapcsolatok, beszélgetés.
2: Meg addig se tudsz vásárolni, bele van csukva a szemed, amíg meditálsz.
0: Érted? Az az alvás.
2: Ja, tényleg.
0: Meditatív állapotban lehet vásárolni, sajnos erre van már tapasztalat is.
1: Igen, tehát hogy küntről befele vagy bentről kifele viszed az örömszerzést. Ez szerintem a dopamin és a szerotonin. Gyorsan kiülő hirtelen vagy hosszú távú, lassan felszívódó örömhormonokra van szükséged.
2: Ha igénybe vesszük a ma reggel felajánlott bal melledet.
0: Továbbra is áll az ajánlat.
2: Ugye? És a jobbat is, mert mi ketten vagyunk.
1: Egyet.
2: Az akkor Eszternek kifelé áramló, ugye, szerotonin, nekünk meg dopamin.
1: Úgy képzeld el, hogy a dopamin egy bombaszerű gyors, a szerotonin...
0: Az a Balázs, az a Balázs.
2: Már rá, ha ez nem bombaszerű, akkor mi?
1: A szerotonin pedig egy lassú, nyugodt, belső harmónia.
0: Úristen, ami... Balázs, hát te vagy a dopamin, és Feri pedig a szerotonin.
2: Akkor ezek szerint...
1: Én vagyok a gyors és függő.
0: Te és a gyors bomba, és viszont teszem a lassú komótos.
1: Én vagyok a gyors bomba a te életedben, a Feri meg a lassú és a komótos.
0: De figyelj, amúgy ez egy tök jó analógia szerintem, mert ha belegondolunk, mindenkinek van ilyen élménye, amikor úgy, Isten, jól kialudtad magad, jól ébredtél fel, jó döntéseket
1: hoztál, jó kapcsolatban voltál valakivel,
0: jól szóltál valakihez, igen, az jól reagálta le.
1: ez a belső, belső világot kivirágzik, és hosszú távon termeli a szerotonint. Hiába vagy te belül üres, kívülről a dopaminnal nem fogod tudni. Sőt, egyre több dopamin kell, minél üresebb vagy belülről. És nincs meg a belső szereteted. Ezért mit csinálsz? Vásárolsz, zabálsz, csokoládét teszel, édeséget.
0: De személyeskedjük.
1: Kívülről.
0: Azt megbeszéltük, Balázs. Most akkor mindegy.
1: Ha viszont a belső világodat egy kicsit szebbé varázsolod, akkor arra nincs szükséged már annyi dopamira, hiszen belül vagy jól, és abból könnyebben adsz, könnyebben van kedved barátkozni és kapcsolatba lépni a szeretteiddel, vagy a barátaiddel szervezni egy vacsorát, észrevenni, hogy mire vágyik és megajándékozni, mert te belül, neked belül süt a nap. Vagyis belül elég szerotonin termelődik benned. Igen, és azt sugárzod kifelé. A dopamin egy hiány, amit kintről viszel befelé.
0: Ez amúgy a barátszerzés kapcsán is szerintem egy nagyon fontos tanulság, hogy sokkal könnyebb amúgy vonzóvá válni az emberek számára, hogy legyenek barátaid, hogyha ha ugye magad is meg vagy elégedve, és jól érzed odabent magadat.
1: Há persze, ki akar egy savanyú, pretykálkodó, állandóan másokat fúró ember.
0: Jó, hát egy ember. Őt is szeretjük, ugye, hogy van.
1: Annak a társaságában vagy, aki feldob, aki röhög, aki nem viszi az energiát, akivel jó lenni, akivel mosolyogsz, röhögsz, és azt érzed, hogy találkoztam vele, és jó volt. Nem a találkozó, hogy úristen elszívott, hát abban meghalsz.
0: De nem csak erre gondolok, hanem vannak ezek az ilyen angolul úgy hívjuk, hogy needy emberek. Tudom, amikor az megjön valaki a társaságban, és azt érzed, hogy minden szeretetet tőled akar megszerezni. A te figyelmedből akarja felépíteni a saját
1: bizalmát. Hát velem mondjuk rá.
0: Abban biztosak legyetek, hogy figyelem, ott nem sok jót remélni.
1: Ahogy kiszúrom, hogy valaki ilyen karakter, azonnal minden csapat elzárok.
0: Így is van, de ez nagyon érdekes, mert ugye ez egy önismereti útnak lenne a vége, hogy az ember rájön, hogy ezt rosszul csinálja, de hogy általában az van, hogy amikor azt érzed, hogy így szükséged van szeretetre, akármennyire nehéz, először magadnak kell ezt megadnod, hogy utána az embereknek könnyű legyen veled együtt lenni.
1: Hát hogy nem?
2: Hát aki szereti magát, az te is úgy viszonyulsz hozzá.
0: Így van, így van. Vagy pedig akkor nem, inkább azt bocsátja ki magából, azt az energiát, hogy, vagy nem tudom, az a kisugárzása, hogy ő rendben van. És hogyha rendben van, akkor nem potenciális veszélyforrás, és akkor nem kell nekem többet foglalkoznom, mint amennyi nekem rendelkezésemre, és vele könnyű együtt lenni. És bárkivel szívesen együtt, vagy akivel könnyű együtt lenni. Nyilván ettől függetlenül vannak helyzetek, amikor ez megborul, de nem az a baj, hogyha valamikor szükséged van másokra, mert időről időre
1: hanem,
0: szükségünk
1: ha mindig,
0: van.
1: Persze,
0: hanem mindig, úgy érkezel meg, hogy üres gyomorra, üres lélekkel jössz.
1: Mástól rablod el.
0: Igen.
1: Én ezeket fölismerem.
0: Igen. És
2: hogy igen, hajó kis energiavámpírok.
1: Nem adok. Azonnal arrébálok, nem adok az energiából.
0: Nem, te méhes vagy.
1: Méhes vagy, te kis energiazaváló. Na mit hoztál? Igen. Mi van a kezedben?
0: Ja,
1: te kis szerotonin termelő dopamin bomba.
0: Tegnap elmentem megcsinálni a szemüvegemet, amit nem tudott megcsinálni nekem Feri.
1: Igen?
0: És amíg várakoztam.
1: Mi van? Ti már ilyen privát szemüvegcsinálásban vagytok?
0: Itt az
1: ilyen kis magánpraxisaitok vannak?
0: Hát kiesett a... Valaki meglazította a csavart a szemüvegembe, megvakulja.
2: Én megtakarítottam, és közben kiesett a lencséd. Visszatettem, de ezek szerint nem jól.
0: Na, a lényeg, hogy vásárlás közben ott megakadt a szemem egy
1: kis dopamin termelésem, és hoztam 3 púcs kockát.
0: Az a neve ennek a játéknak, hogy egymás szemében.
1: De kell lesz most itt nekünk, végleg tökre akarod tenni a karácsonyunkat.
0: És beszéltem nektek erről, hogy szerintem az tök jó lenne, a karácsonyt azzal színesítenék meg az emberek, hogy nem szarokat vennek egymásnak, hanem vennek egy ilyen önismereti kártyapakit, mert tönkreteszik a kapcsolatukat.
1: Így is van, nincs is jobb,
2: újra tudod kezdeni.
1: Szenteste elővenni egy önismereti kártyapakit, és 10 perc, ahol mindenki alkoholmámorba ordít mindenkivel a családba 10 éve. El akarom neked mondani, hogy gyűlöllek.
0: Szerintem túl nagy vonalú vagy, ez nem 10 perc, 7 és fél. Majd na, nagyon maximális, akkor már jó család.
1: Ide nekünk ezt a játékot. Miről szól a játék?
0: A lényeg az, hogy, hogy húzod egy kártyát, és felteszed a kérdést a többieknek magaddal kapcsolatban. Na, ki akar lenni az első?
2: Ó, gyerekek. Kell kérdezni?
0: Igen, tessék. Húzz egyet, Ferenc.
1: Na, húzz egyet.
2: Ne fogd ilyen erősen. Szerinted téged mennyire értékel?
1: Hát nekünk kell elmondani róla.
2: Én igen? Téged mennyire értékellek egyettől 10-es skálán, mondd meg, mit gondolsz?
0: A kapcsolatokra kell reflektálnod.
1: Hogy a Feri engem mennyire értékel.
2: Hogy én ettől 10-ig hanyasra teszlek téged? Ez a kérdés.
1: Hogy mi az én percepcióm? Igen. Tehát ez úgy jó, ha leírjuk a számot, és te is
2: lép. Már sok.
1: Igen, ha a 8-ason gondolkoztál, felejtsd el! Sok. De mi az, hogy mennyire értékelsz? Ez
2: mennyire értékellek? Mit gondolok rólad? Én 1-től 10-es skálán Sebestyén Balázs nálam
0: hát
2: hol
0: könnyű,
2: van?
0: Ez könnyű.
1: 7-es.
2: 7-es. Szerinted hanyasra értékellek?
1: Akkor... De most te magadról mondod?
0: Én nem tudom.
2: Egyébként tényleg írni kell.
1: Előre le kell írni, és fölmutatni a számot.
0: Jó, de már rögtön a versengés. Szerintem szerintem én azt gondolom, mind a kettőnket 10-esre értékel. Mert ha nem mi lenne, nem lenne.
1: Szerotonin bomba.
0: Nem lenne, nem csinálnál. Kis
1: dopamin.
0: Szerintem
2: lehet, 9-nél hogy... még nem csinálod? Tehát ha valaki 9-re értékel téged, azzal te már nem,
0: nem
2: vagy
0: egy légtérben. Nem, de te egy labrador típusú kutya vagy.
2: Tehát, nagy szomorú gyere szemekkel.
1: Gyere át hozzák szentes tesztet. Szerintem te megoldanád a családi egy konfliktus.
0: Egy golden retriever vagy pontosan, vagy golden retriever.
2: Egy aranyos igen, golden.
1: De most arra gondoltam, hogy 10-es nyilván a béka meg a gyereke, 9-es az unikumos üvege, 8-as az étterme, és akkor utána
2: valahol.
0: Valahol.
2: Igen, ezt én most értem. Ja, akkor 3. Kis eltaláltad, ez az igazság.
1: Na húzzuk egyet, tessék.
0: De mi a jó, várj, nem válaszoltál. Hova, hogy
2: jó, jól tettétek. Eszter is a 3. Mással jól.
0: Ezt akartam.
1: Mikor voltam a legszebb?
0: Az egész életed folyamánhoz képest akarod, hogy te ismerjük egymást.
2: Hát az egész élete folyamán.
0: Jó.
2: Most érzed jó magad a legszebbnek.
0: Jó. Tessék? Tessék. Nem én.
2: Ő. Tudom, hogy nem te.
1: Ez nem jó.
2: Veled akarok karácsonyozni.
1: Iszunk egy vodkát, ezt senki nem fog érteni ezt a játékot, gyerekek.
2: Vigyük már kézébe Norvégiába.
1: Jó, ezt kivisszük a csapatépítőre.
0: Szerintem Balázs a legszebb 4 éve volt abban az állatos énekesben, most visszanéztünk a gyerekkel. És még akkor egy ilyen, nem tudom, nem gyúrtál még.
1: Még nem
0: gyúrtál még.
1: Nem gyúrtál még. Azóta kicsit fel vagy puffadva, ez nem a sok kreatin.
0: Nem, hanem akkor még egy kicsit kisfiúsabb volt az arcod.
1: Hát jó, hát azért 47 körül már azért öregszem.
0: Nem azért, mert megöregettél, hanem azért, mert megváltozott az arcélet.
2: Mikor voltál legszebb?
1: Én azt hittem az esküvőmen.
0: Esküvődöm, de... Az olyan jól látom.
1: Gyorsan elkezdtem öregedni.
0: Én még ilyen Dalás Derek a soha nem láttam, komolyan mondom.
1: Ahogy megnéztem az esküvői fotóimat, szerintem olyan kis
0: ahogy
1: szép legény.
0: Ahogy a pátyó ráomlott a vállára.
1: Azóta már kicsit úgy megfált.
2: Te jössz.
1: Megöregedtem egy kicsit azóta. Na tessék, jó. Igen? Hogy szól a kérdés?
0: Mi az a dolog, amiért felnézel rám?
2: Én ezt egyből tudom, az irgalmatlan agyad miatt, hogy nagyon, hát, nagyon gonosz. Jó. Tud gonosz lenni, de nagyon jó. Tehát éles, penge, azonnali.
0: Köszönöm, azt hittem, hogy a szagom tetszik.
2: Az is, de azért nem nézek föl.
1: Húzz egy utolsó
2: perc.
0: Miért még teljesen puhák leszünk. De hogy van egy másik kepakli is, abban is lehet.
2: Nem baj, jó ez nekünk. Ha festenének egy képet rólam és az eddigi életemről, mi lenne rajta szerinted? A tiédet tudom, ne is mondd. Ne is üres vászon, tudom.
1: Dehogy is, nem.
0: Ami lenne rajta szerintem, van a metamorfózisod, amit külsőleg értél el, nem?
1: Igen, egy nagy átváltozás lenne. Igen, az egyetlen férfi, aki...
2: Pockából háromszög.
0: Egy középszerű pocakos fickóból hogyan lettél egy nagyon vagány rakendolá?
1: A Vises George Clooney.
0: Igen. Hogy nem tudom, ezt a béka hoztál az életedbe, vagy pedig így, ahogy így kitárulkoztál, vagy megismerted saját magadat, de hogy neked van egy nagyon jó stílusod, nem? Tehát, hogy lett egy ilyen karakteret.
2: Jaj, de cukri,
0: hogy
2: nagyon
0: tartak, mint eddig, csak mondom, hogy...
1: A Danubis rádióban még nem így öltözött, ha érted, mire gondolom.
2: Jó volt az is.
1: Jó, volt egy szocializálás benne, vagy hogy is vagy.
2: Köszönöm,
1: csak igen.
0: De van egy másik kártyapaknyának, az a cím, hogy ki az, aki, és abban olyanok vannak, hogy ki az, aki mindig úgy hangzik, mintha mindent tudna. Meg ilyen kérdések vannak benne.
1: Ki az, aki? Az egy kicsit akkor durvább?
0: Igen. Ki az, aki még egy tojásántottán sem tud megcsinálni?
1: Ez minden kérdéseim vagyok a válasz, úgy érzem. Ez a játék. Ez a játék, az én játékom lesz.
0: Itt csak aki még életében nem evett salátát.
1: Ide csak mindig rá kell írni egy vébetű. Jó kezek, de szerintem egy ilyen is például a szerotonin játék. Szóval, hogy ez se dopamin játék, hanem leülsz a családdal és őszintén játszol egy ilyet egy órát, az 100 dopamin injekcióval felér. Na, ez a különbség a szerotonin meg a dopamin között. Igen, szerintem. Egy ilyen játék az lehet egy jó, mélyremenős, igazi beszélgetős, valami belülről adós játék, nem?
0: Igen, és az
1: ami érzelmileg tölt.
0: Amikor a feszültségekről tudtok úgy beszélni, hogy tudom, már le van zárva, most már nem aktív feszültség, hanem egy valami régebbi dolog, és akkor azt így meglebbeszem, mi az, ami legjobban megviselt, vagy amiben többre számítottam tőled, de nem jól reagáltál, stb. És utána el kell hagyni a terepet.
1: Igen, azonnal... ezt még ki kell húzni azt a kártyát, igen. De gyerekekkel is érdemes egyébként ilyen kártyás játékokat játszani. Nagyon jó terápiás.
0: Én tegnap játszottam ezt.
1: Kibeszélik, elmondják, egy csomó olyan kérdés van az ilyen típusú kártyajátékokban, ami nem jut eszedbe, nem tennéd föl neki, jól válaszolja meg. Nagyon sok minden, sok gyereket lehet így terápiázni.
2: És azt csináljuk
1: terápiázni
2: a kis utazásunkkal, hogy játsszuk ezt, de csak

0: 1-en.
1: Nem sokára lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Rendkívüli készültség jön az aszály elleni védekezésben. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, elképesztő forróság vár ránk, ismét 40 fok körüli csúcsértékekkel. Nem csak a megfelelő folyadékpótlással, a táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Erről Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője beszélt.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálni a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Tervezetten kellett leállítani a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, erről beszélt videóüzenetében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az energiaellátás továbbra is biztonságos. Szükség esetén ipari nagyfogyasztóknál ideiglenesen korlátozhatják az energiafelhasználást, de ez sem kórházakat, sem alapvető közszolgáltatásokat nem érintene. A vízhiányban leginkább érintett településeknek szükség esetén lajtos kocsikkal is segíthetnek. Készen állnak a vízügy szakemberei, hogy szivattyúkkal is segítsék a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Erről az idő környezetért felelős miniszter írt Facebookján. Gajdos László elmondta, hogy egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 4 szivattyús úszómű és 2 úszódarú is várakozik a Duna-Paksi szakaszán. A miniszter közben rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, a vízügyi ágazatban pedig a legmagasabb fokozatú riadó készültség lépett életbe. Figyelniük kell az időseknek, augusztus 3-án járnak le végleg a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Tanács Zoltán miniszter azt írta, ezután már nem lehet majd ügyeket intézni a régi típusú személyikkel, így érdemes mihamarabb megújítani őket. Az újfajta igazolvány a kormányablakokban személyesen, időpontfoglalás nélkül igényelhető. Azok, akik nem tudnak személyesen elmenni betegségük miatt, mobil ügyintézést is kérhetnek.

0: Felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kévedtek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íve a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
5: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
4: Nagyon szépen köszönjük.
5: Szívesen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
6: Tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását?
7: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
6: Imádtam.
7: Köszönöm szépen. Ez a
4: fürdővás képet?
7: A fürdő valóság.
6: A
7: homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
6: Rendelős.
7: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell élni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
4: Tök bátor képjét kirakni.
6: Na jó, rögtön a szüri.
7: Szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
4: így? Tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy. Vigyázz
6: rád.
4: Nem, én meg is lepődtem.
7: Teljesen őszintem. Nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a ajzét, és ez a valóság.
4: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
7: Egy beleset.
4: Igen, egy a valóságban kézből fotóz vagy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amin gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van? Mi a gondolatiság? Tudod, hogy elmerengek. És úgy rámentem, mondom, egyszer kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak, és fürdőruha. És mondom, ez bátor.
6: Mert hogy
4: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutatod, ilyen tök zárt élet. És egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
7: Ilyen volt a hangulatom.
4: Miben voltál? És nem ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
7: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb.
4: A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
7: Ez pontosan. Így van, Balázs.
4: Nagyon fönn voltál?
7: Nagyon fönn voltam.
4: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
7: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a fotógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy sejem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
6: Wow!
7: És azt mondtam, hogy
6: ma arról akarunk fotózni.
7: Hogy izé, hogy mit is akartam, és akkor meglátom ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem ez a lényeg, hanem...
4: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. A képre mondom,
7: azért nem
4: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy.
7: És úgy én is ráéreztem, hogy több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
4: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amit voltál tegnap.
7: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága igen. Szituáció.
4: Most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
7: Azt mondom, hogy kiprinszkülnek, és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelő.
4: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
7: Csak sztoriba tettem, Gizó, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát, hogy ilyen fürdőre, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
6: Mennek az
7: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
6: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
4: Igen, igen, igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában vagy, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
7: Kölcsök ilyenek egy kis pénz.
4: Raktam én is kiadt, amikor rájöttem másnap, hogy nem, ez csak egy elkapott pillanat volt, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
7: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamosan elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja ilyen parkokban.
4: Igen, és ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
7: Itt már megértem neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életakaszomba.
4: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézen állásodna, hadd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen szeretném.
7: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
6: Tehát a cél a cigánykerék.
7: Igen.
6: Mikorra hozod?
7: Nem tudom. Feri, őszintén ezt nem tudom.
6: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
7: Én tudom, hogy sírni fogok. És
6: ő is.
7: Különböző, hogy egyszer végéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
4: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni, jó?
7: Igen.
4: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
6: Nem tudják
4: megnyugodni. Jó, az ő is megnyugodott, jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposztól.
7: A napszellője vagyok, így van.
4: Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, hogy rossz indulatból látom.
7: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
6: de példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
7: Röcögös testeket elővenni.
6: Vagy.
7: Igen. Minden, jöhet. És ugye, te semmi nem fog tenni.
4: Ezért imádlak, most néztem meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod?
7: Köszönöm,
4: igen,
7: szépen.
4: van benne kendőzetlen őszintesség.
7: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, hogy amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
4: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát én mindenki nagyon maszkol, meg mindenki...
6: Pasik, gyönyörű pasik,
4: nem úgy, nem. És itt van a te képet.
7: Itt van ezek a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
4: És ez a kontraszt, tegnapi
6: kép. Azért, ahogy dicsél, látod?
4: Tehát Értedek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fancy, nagyon szexi.
7: És itt van a menopauza előtt álló.
4: Tegnap is azt mondta, gyere rám nyár.
7: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén. Nem érdekel a kollagén. Így vagyok gyönyörű.
4: Így van. Aki szeret, így is elfogad.
7: Láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
4: Hát, ha így gyomlál.
7: Ez történik.
4: Akarnál a gyerek szemét?
7: Amúgy nem, mert a gyerek idővel kapnak ilyen beáltásokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
6: Ez a normális.
7: Gondoskodva a következő
4: generáció. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális.
7: Mert közök lebeles, jobban érezted magad.
4: Én ezt gondolom, minden nap.
7: Otthon kámban?
4: Minden napi eszterünket.
7: Ja, ez óriási, de minden nap pillantok van, hogy holnap cellulitiszre fogok kérdezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
4: Az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor test, és akkor
6: melkassa,
4: és akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet te tegnap
7: jó, érted. Challenge, akkor legyen ez, most én feldobom a challenge-et. Legyen ez, induljon-e, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót. Nagyon realisztikus nyári fotót.
4: Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
7: Te például egy pap, fél papucsban, ahol szedd a cseresznyét,
4: igen.
7: Azt élem.
4: Egy kicsit ilyen koszlott...
7: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgy folt a soldat, és abban szedd a cseresznyét.
4: Fejér atlétával, ami cseresznye foltos.
7: Igen.
4: Valami ilyesmivel, egy retro melegítőben.
7: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal és pánikbetegség, pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ezt én ebben hiszek most jelen pillanatban.
4: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
7: Köszönöm szépen.
4: Hogy tulajdonképpen bekezdted.
7: Igen, a birodalom volt
6: emiatt. Letetted magasra tetted
4: a mérföldkövét.
6: Az magasra.
7: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper reális.
4: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
7: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
4: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
7: Hogy elhagy az országot. Hanem, hát nem tudom, lehet.
4: Hogy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát emberek azt vagyunk, sebeszítőek vagyunk, így nézünk ki.
7: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
6: A zsír alatt azért lehet
4: izmos. Hallod, nem én mondtam.
7: Nagyon izmos vagyok, most nem, gyere.
4: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
6: El is vitte a fókuszt.
7: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a strandon, majd lebaszok egyet. Valahogy azt érzem, hogy ez most így oké. Okay.
6: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
7: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem ez is oké, hogy azt mondod, hogy ez srácok, most ezt nem.
6: Ez tegnap nem volt nálad.
7: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
4: Menekülj! Változik ez ilyen gyorsan egyébként, nem? Miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és megszereted magad, és azzal úgy elvagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg, nem? Szereted, utálod, jól vagy, rossz, nem? Egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
7: A környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntart. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ugye nehezebb ugye ezt
6: elérni. A bántalmazó közegedről beszélsz?
7: Nem, mondjuk Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
4: Nem, tökre nem.
7: Balázs az én safe space-em.
4: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem tehát tökre
7: én lemástam, nem. Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatt állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
4: Ez hol volt?
7: Hát a Maldívon.
4: Ja, Maldívon, igen.
7: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És, tehát, hogyha ezt meg tudja tenni, akkor bármi meg tud tenni.
4: Csendben. Igen. Nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
7: Lehet, simán lehet amúgy.
4: Aha, az várja, az mi az, amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
7: igen.
4: Ugye?
7: Akkor jönk kancásak.
4: Akkor indultok be, igen.
6: Kancásak?
7: Igen, hát
6: akkor vagyunk kancás.
4: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos
7: cílusban. Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
4: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
6: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
7: De ezt csak fecskével jó a fejtés, tudod. Ez csak fecskébe álljon.
6: Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim,
7: nem, de a fecske body pozitív, az... Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
6: Hát, amit takar!
7: De mi a comb tövedet?
6: Igen, azt szeretem, hogy
7: nem szereted, ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
6: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencében, de érted?
7: Sötétben.
6: Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
7: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, egy, ahogy dohányzol, fél, egyik kezed egybe egy mi ez ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másik egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy ki.
4: Velencei hangulatkép.
6: Velencei életkép. Mindez a kiszáradt tó partján.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
3: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
6: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347 1000. suzukiduna.hu.
1: A Rádió 1.

0: Forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Tervezetten kellett leállítani a Paksi atomerőmű egyik blokkját. Rendkívüli készültség jön az aszály elleni védekezésben. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Tervezetten kellett leállítani a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, erről beszélt videóüzenetében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az energiaellátás továbbra is biztonságos. Szükség esetén ipari nagyfogyasztóknál ideiglenesen korlátozhatják az energiafelhasználást, de ez sem kórházakat, sem alapvető közszolgáltatásokat nem érintene. A vízhiányban leginkább érintett településeknek szükség esetén lajtos kocsikkal is segíthetnek. Készen állnak a vízügy szakemberei, hogy szivattyúkkal is segítsék a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Erről az időkörnyezetért felelős miniszter írt Facebookján. Gajdos László elmondta, hogy egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 4 szivattyús úszómű és 2 úszódarú is várakozik a Duna-Paksi szakaszán. A miniszter közben rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, a vízügyi ágazatban pedig a legmagasabb fokozatú riadó készültség lépett életbe. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás is. Az időseket ilyenkor jelentősen megviseli a tartós meleg, nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. Nem csak a megfelelő folyadékpótlással, a táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Erről Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője beszélt.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Túl lassan haladt, ez buktatott le egy dílert Debrecenben. A járőröknek tűnt fel, hogy a mögöttük lévő autó a holt terükben igyekszik maradni. Igazoltatáskor zavartnak látták az utasokat, egyikük zsebében pedig kábítószer gyanús anyagra bukkantak, tovább kutakodtak, az ülés alól nem sokkal később elő is került 0,5 kiló kristály. Bár a férfi tagadta, hogy tudott volna a kábítószerről, pehére az a füzet is előkerült, ahol a vásárlók adatait jegyezte fel. A sofőrt letartóztatták, utastársai egyelőre szabadlábon védekeznek. Szinte felhők sem lesznek, ma az égen délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűző napon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: A 10-es főúton Pilis Csabán, a főúton a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék!
1: Kijött egy kutatás, képzeld el,
2: hogy vizualizál,
1: minden évben megcsinálják, hogy mennyi pénzt költünk karácsonykor, és fura módon ez egy egyre inkább emelkedő szám, holott hát azért a számok most nem feltétlenül ezt mutatják.
2: Tegyük félre az inflációt, így van.
1: Tegyük félre az inflációt, 2022-ben családonként 77 ezer, nyilván egy átlag, tehát ilyen mindenki, 2023-ban már 79 ezer, és 2024-ben ugye most fog eldőlni, de valószínűleg 80 ezer fölé megy a szám, amit családonként elköltünk, azért azt megszorzod az, hogy hány család van Magyarországon. Bődületesen sok pénz jön ki, hogy mennyi pénzt szórunk el karácsonykor. Hülyeségekre.
2: Ha 80 ezerből megúszod, akkor nagyon nagy király vagy.
1: Vannak családok, akik hitelt vesznek föl, vannak, akik eladósodnak, és vannak kutatások, amik azt mondják, hogy átlagosan több mint 100 ezer forintot költünk, és hogy egyre nő ez az összeg, egészen durva. Van most olyan kutatás, itt a Cofidis adott ki egy kutatás, hogy átlagosan 102 ezer forintra teszik már azt az összeget, amit a magyarok átlagosan el akarnak költeni karácsonykor. 46 ezer jut ebből ajándékokra, és még minden más. Tehát, hogy ez nem csak ajándék, hanem ez minden más, ami a karácsonyi ünnepkörben benne van. Na de segítsünk akkor ezen, ezt tavaly is megcsináltuk, és nagyon szerettük a hallgatóinkat. Ugye már múlt héten, vagy ezen a héten már csináltunk egy-két ilyen konkrét üzenettel ellátott, hát hogy is mondjam, csak célzott üzenetet. Ami arról szól, hogy megírod, hogy mi az, amit idén nem örülsz neki, nem akarod megint megkapni a férjedtől, ne hozzon az anyád, ne hozzon az anyósod.
2: A felesleges köröket?
1: A felesleges köröket, de ezt természetesen mindenképpen névvel. Tehát névvel írjátok meg nekünk azokat az ajándékokat, amire idén nem vágytok, és nem akarjátok újra megkapni. Hát, ha az illető hallja. Hát, ha az, akinek megy az üzenet, annál betalál, és nem kapjátok meg megint ugyanazt a fatúsfürdőt.
2: Igen, de ez a kajákra is vonatkozhatám, akkor az egész karácsony intézményét vonjuk kétségbe szerintem.
1: Hogy soha többet ne főzél ilyet?
2: Igen, hogy például hogy én a rászpontyot, aki elrém rak egy rászpontyot, az többet ne hívjon fel telefonon. Jó? Tehát, hogy ezt szeretném kérni, hogy a rászpontyot úgy, ahogy van ki.
1: Rohadjatok meg a rászpontyotokkal együtt.
2: Igen, szóval, igen, tehát ezek a dolgok, hogy amik, már tényleg meg vagy fáradva.
1: Mennyi fölösleges dolgot veszünk ilyenkor szerinted? Mi az,
2: szinte amit csak azt veszünk.
1: Csak azt veszünk mi, igen, ugye? Igen. Hogy valóban túl toljuk, hogy nem örül, vagy hogy nem azt kapja, vagy nem,
2: szerintem
1: nem úgy kapja. Bűntudatból
2: csináljuk, mert nem tudunk jól szeretni, nem tudunk jól ott lenni embereknek sokszor, és azért azt gondoljuk, hogy az év végén egy ilyen nagy gesztussal majd ezt kikompenzáljuk, és azt tudjuk mondani, hogy jó, hát nem hallgattak meg, amikor szükséged volt rá, de tessék egy iPad.
1: Ja, értem, tehát, hogy van egy ilyen karácsonyi túlfutás is ebben, vagy egy ilyen kompenzálás.
2: Mert akkor veszünk egy nagy levegőt, és erre már kondicionálva vagyunk amúgy, hogy a sok film meg minden által, hogy hát a karácsony ez egy ilyen önreflektív időszak, amikor azért végig gondolt, hogy te hogy voltál ott jelen meg egyáltalán, és akkor ezt próbáljuk ugye a kapitalizmussal kompenzálni, és szerintem amúgy ilyenkor azért hozunk érzelmileg rossz döntéseket, mert tényleg azt szeretnénk, hogy a másik azt érezze, hogy mi nagyon szeretjük őt.
1: Igen, de már a nagymamákat, anyósokat le lehetne hozni a tusfürdő testápoló komborról, már szerintem abból nagyon sokat
2: nyernék. Ezt a célzásból. Hány liter tusfürdőt kell kapni egy embernek,
1: igen, hogy
2: rendesen megmosakodjon. Olyan helyeken is, ahol a nap nem süt.
1: Igen, ne csak aztán itt a látszófelületeket érted. Teszünk tisztába. Tehát a bizonyos embertípusokat le lehetne beszélni bizonyos ajándékokról, akkor valószínűleg ez az összeg ez jóval kevesebb lenne, és nem évi, nem tudom, x milliárdra rúgna, amit elköltünk karácsonykor nagy átlagosan Magyarországon, hanem kevesebbre. Mert hogy nagyon sokan minden évben lefutják azokat a felesleges köröket, aminek se az ajándékozót nem akarja, se az ajándékozót nem örül, közhelyes, megkapod, ránézel, és azt mondod, ó, igen, megint nem volt semmi.
2: Tessék? Nem érzed ennek a büntetés faktorát?
1: Hogy büntetni akarsz?
2: Hogy azt mondja, hogy figyelj ide, tavaly se örültél ennek, amit vettem neked, de én idén is megcsinálom. És olyan meddig tudom ezt megcsinálni addig, amíg ne lássam rajta azt a fajta kétségbeesett csalódást, amire vágyom. Vagy miért van ez? Nem? Tehát, hogy ez egy üzenet azért. Én azt gondolom, hogy egy normális, egy 70-es IQ-val rendelkezés, most nem nőttem magasra ember, azért mondjuk az ötödik tusfürdő után azért össze tudja rakni, hogy ez nem biztos, hogy egy helyes döntés.
1: Ja, hogy nem biztos helyes döntés ezt adni.
2: Igen, szerintem ezt már...
1: De szerintem ez azért van, mert nem állsz bele. Nem mondod egy jaj, köszönöm ének, már nem kérem, elfogadod, bolintasz egyet, lerakod, és azt mondod, igen, ő az anyósom, ő az apám, ő a testvérem, nincs ötlete, mindig ezt veszi. De nem állunk bele ebbe karácsonykor, nem tesszük helyre. Nem javítjuk ki, úgy csinálunk, színlelünk, mint a rendben, igen, úgyis megkapom azt a teát, vagy tusfürdőt, vagy nem.
2: De van ebben egy ígítség, nem? Hogy azt mondod,
1: hát persze, hát meg ötletelenség.
2: Igen, igen, de hogy az ajándékozó részéről is az van, hogy így nem teszek be több erőfeszítést, hogy ez jó ez ezeknek.
1: Na, igen.
2: Van benne egy lemondás, igen.
1: Igen, nagyon jó SMS-ek jönnek már egyébként. Névvel, fontos, hogy névvel írjátok, hát ha hallja az illető, jó? Figyeld, hogy azért mennyire szomorú történetek vannak. Kriszti! Kriszti, ide jó lesz az őszinte semmi? Tavaly is jó volt. Nem kell a lámaszírozógép, muter, fog már fel. Én adtam 5 éve nektek, nem véletlen. Érted? Az anyja adja vissza a lámaszírozógépet. Az milyen ebből a formában? Nem szeretnék több ledet a kamionba. Elég már, nem véletlen, se hallott Szabina. Nem ledet kérek. Szabina nem adja föl a ledet. Tehát ő, neki van egy kamionos ismerőse.
2: Hogy nézhet ki ez a kamion már? Mint a Coca-Cola reklámban régen, tudjátok?
1: Igen. Kedves én, ne felejtsd el idén is megajándékozni magad, mert hosszú évekig hátrasoroltad magad, abban a hiszemben, hogy te is számítasz valakinek. Boldog szingli karácsonyt. Ez milyen szép ez az üzenet, nem? Laca, idén ne vegyél tűzijátékot, mert megér rosszul teszed le a földre, és össze-vissza fogsz lövöldözni. Én vagyok az egyetlen ember, aki örül egy DAF csomagnak, túlsfürdőnek, kérdezi egy Nem, csak lehet egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak fantáziátlan vagy, és úgy, ez úgy neked úgy jól jön, nem kell túlsfürdőt
2: lenned. És ingyen van, az minden. Tehát, hogyha elég, akkor elég.
1: Üzenem a drága feleségemnek, hogy nem szeretnék ruhát kapni, azt majd veszek magamnak. Légpuskát szeretnék, ennyi.
2: Úristen, a légpuska az annyira jó dolog. Én is kérdezik légpuskát, nekem volt gyerekkoromban.
1: És ő ruhát kap mindig. Ruhát. Ruhát, érted, ruhát.
2: Amikor a légpuska már rég kilőhette volna a szemét.
1: Igen.
2: Ezt is elvettétek tőle.
1: Kedves Zsuzsa, mama, anyós, kérdezed, mit kérek karácsonyra? Tudom, bármit mondok, akkor is pamut zoknit fogok kapni. Köszönöm! Nagyikám, nem fázok, nem kérek zoknit, sárat, szeretem a hideget, vegyél Dubai csokit. Tegnap anyukám, megkóstoltuk.
2: Nekem anyukám Halloween-et szokott venni karácsonyra.
1: Ja, Istenem, mindig.
2: De olyat, amiben biztos, hogy nem lesz második gyerekem.
1: Mamának jó ízlése van. Azt a Péter meglátja, azt mondja, ma kinnalszol.
2: A Péter meglátja, olyan? Egy puszit a homlokomra, és elfordul.
1: Igen, azt mondja, hogy aludjál gyermekem.
2: Jó éjszakát, mama.
1: Jó éjszakát, mama. Fölmerted már venni a Péter előtt?
2: De azt mondja, és gondolkodtunk, hogy Péter, te mentél műtét, hogy abba kéne beküldeni. Valamikor a férfiak, tudjátok, hálóinget vesznek rá, emlékeztek?
1: Ráadni a mama hálóingét, igen.
2: Igen, igen, azt a óriási lenne. Az mekkora egy ilyen transzkrízis lett volna az osztályon, nem ahogy Péter ott ül egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon nőies, klasszikus hálóinget.
1: Drága mama, kérlek, idén ne vegyél nekem kondi bérletet. Jövőre is dagat maradok, puszi Szandi. Tudom, hogy azért talán majd egyszer lemész, mennyire durva.
2: Az olyan kemény.
1: Mennyire durva.
2: Széges Mikuláson tombolát húztak, és én nyertem a kondi bérletet.
1: De az mondjuk jó poén.
2: Hát ez teljesen random volt is. Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Igen.
2: Köszönöm.
1: Értjük az érzés, köszönjük szépen. Megnyerted a kondi bérletet?
2: Megnyertem, nem úgy tökre örültem neki.
1: De jó.
2: Sose vettem el.
1: Igen. Laci, ne hozz Barcelona táskát, nem kell. És nem kell messzi életrajzkönyve, 89 óta reálos vagyok. Kedves férjemnek üzenném, hogy bár nem szoktuk megajándékozni más karácsonykor, de akkor van a névnapom. Meg is nyugodtan vegyen nekem bármit, vagy akármit. Édesem, azért ez is milyen kemény, nem? Szóval ebben is azért így van.
2: Amúgy ezért büntetendő, tehát adót kell növelni azoknak a férjeknek, akik nem vesznek ajándékot a feleségüknek, azt gondolva, hogy mindenük megvan. Ilyen nincs. Nincs. Nincs ilyen. Vedd meg!
1: Igen. Kedves Nagyi, idén kérlek, ne vegyél 2010-es lejáratú, bontott, félig üres béliszt karácsonyra. Értem, hogy Nagyi, meg megbocsátjuk, meg a nagymamák azért már lehet, hogy félig másik dimenzióban vannak, de egy félig üres 2010-es lejáratú béliszt odaadni
2: hát
1: karácsonyra.
2: Hát nem vette észre, hogy meg van bontva, nem?
1: Mi?
2: Hát nem bontva.
1: 2010-es félig üres.
2: Hát akkor se volt finom.
1: Ja, értem.
2: Jó lesz ez.
1: Jó lesz ez a kis unokámnak, 38 éves, nagyon szeretem.
2: Olyan furcsa dolgokat szeretnek ezek a fiatalok. Hát lehet, pont azt fogja szeretni. Most mit vagy ugye?
1: Ez a világ, mert úgy elszaladt a fiatalok mellett. Isztak itt mindenféle dolgokat. Csaba írta, anyukélek, ne kös nekem olyan pulcsit, amiben látszik a mellbimbó.
2: Ezt én kérem.
1: Édesek.
2: Hozzátok át nekem. Jó, és ez? Iván, ne adj banánt karácsonyra többet, nagyon proli. Üdv a gyereked anyja.
1: Hát azért az
2: a szocializmus ilyen nagyon hiányzik, hogy mi van?
1: Régen pultalól nagyon menő volt, igen, de most már azért. Tavaly eredeti 1-2-es méretarányú Forma 1-es sisakot kaptam, ráadásul 2-t, nagyon szépen köszönöm, imádom, csak dicsekedni akartam. Sziasztok, kedves mama, nem szeretnék olyan Michael Kors pénztárcát kapni, amiben benne van a barátnője férjének a fotója, és hiányzik az apró pénztárca cipzár húzója. Üdv Mária, használt pénztárcát kap.
2: Jó,
1: érted?
2: De használt nem pénztárcát. Anyagi dolog, nem?
1: Hát, nem ilyen, tudom. Nagypapa, idén ne csókolj szájon ajándékozáskor, 27 éves vagyok, aláírás Sanyi.
2: Úristen!
1: Sanyi szájon csókolják a nagypapa. Úristen. Mi lehet a nagypapa? Milyen lehet az a csók?
2: Hát ilyen hruscsok. Nem, vagy nem tudom. Hát ez, én úgy képzelem, hogy ilyen vastag szája van, kicsit, tudod, ilyen...
1: Igen, ilyen öreg szagú egy kicsit.
2: Az öreg szag, és azt nehéz, arra nehéz rátenni.
1: 34 vagyok, 15 éves korom óta 1000 forintot kapok borítékban, mama, a boríték is drágám. Édesem, ő 15 éve berak a 30 éves gyerekének, hogy ők olyanják 1000 forintot.
2: De ez jó, egyébként szerintem.
1: Ez valahol egy kicsit szerintem már akár kedves is lehet. Hogy a mama nem változtat.
2: Igen,
1: 15 éve.
2: Ez cuki dolog szerintem, amikor az anyagilag is jó álló embernek adsz egy ezrest, mert az egy gesztus, tudod, hogy még mindig a gyerekem vagy, na.
1: Igen. Kedves anya és apa, nem kérdez sokat, csak kérlek titek egy picit többet, vigyázzatok az unokáitokra, közi puszi. Ez kedves.
2: Hát igen, de amúgy meg benne van az a fájdalom is, hogy maguktól meg ezt nem tudják.
1: Hogy ők nem jönnek unokázni.
2: Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy ez az unokázás téma, mert úgy automatikusan azt gondoljuk, hogy jön egy új családtag, és majd hogy rá fognak rabolni majd a nagyszülők, és amúgy rohadtul nem így van, mert már vagy nincs hozzá türelmük, vagy már fáradtak hozzá, nem akarják ezt az egészet. És amúgy ez annyira rosszul esik, nem? Amikor így ott maradsz, hogy amúgy nem az volt, tépik ki a gyereket a kezemből. És azért azt látom a körülöttem lévőkön is, hogy már nem az van, hogy egy falu nevel fel egy gyereket, hanem te fullosba ott vagy, meg ha szerencséd alakul ott a társad is, és akkor együtt vagytok ott fullosba, ha nagyon szerencsés vagy, akkor van még egy babysitter, aki heti két napot mondjuk bevállal. Tehát, hogy kb. Vagy egyet, vagy kettőt.
1: De számon kérhető egy nagymamá, ha ő nem akarja? Vagy,
2: hát, szerintem az van, hogy nem az, hogy számon kérhető, hanem hogy a kapcsolat nagyon durán reflektál, és egy nagyon nagy csalódási érzés, hogyha nem akarja. Mert hogy van egy elképzelésed arról, hogy milyen kötelék van közöttetek, amit ez felülír, hogy ő nem akar már része lenni ennek a ő által ismert nehéz időszaknak, hiszen ő is keresztül ment rajta.
1: Aha.
2: És azt hiszem az olyan, hogy ha egy ilyen helyzetben hagy magára a szülőd, akkor az azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen nem érdekli,
1: igen,
2: hogy mi van veled.
1: Igen, igen, igen. Ez szerintem nőknek rosszabbul esik a nagymamától, tehát az anyuktól.
2: Hát a férfiak számíthatnak az a feleségükre, aki ugye megcsinálja, igen, az igen, oroszlán igen, részét,
1: igen, a dolgoknak. Valószínűleg itt a nők élik-e meg ezt rosszabbul, akiknek az anyja nem segít, vagy nem jön, vagy nem abszolút. Az a tipikus unokázós nagymama, mert olyan típusú nagymama van, aki nem való türelmetlen, nem éli annyira, és egyszerűen nem neki való. De hogy ott a nő éli meg jobban a cserbehagyás szerintem. Ha az a fiú anyja nem annyira unokás, azt a férfiak valahogy jobban viselik.
2: Mondok egy durvábbat, amikor megjelenik a féltékenység, és az anya féltékeny lesz az új családjára a gyerekének, és ezért, és ez is egy rendszeres szituáció, és nem tudja feldolgozni, hogy mondjuk effektíve jobban sikerült a gyereknek a családja, mint a sajátja volt, vagy hogy olyan dolgot élnek meg, amiben most már neki nem lesz úgy része, mint akkor, amikor fiatal volt, és egy ilyen nagyon beszűkült, egy ilyen nagyon kicsinyes gondolkodás így felüti a fejét, és erről is rengeteget hallok, hogy egyszerűen olyan, mint hogyha így nem nagyszülővé válnának, hanem gyerekké válnának a szülők, uh-huh, is, érted?
1: Igen, ezt értem, itt valószínűleg az anya és a fiú gyerek viszonya nincs elvágva, mert sokszor...
2: A lánygyerekkel is meg
1: tudtok törni. Vagy a lánygyerekkel, igen. De hogy ugye itt azok az anyósok szokták ezt rosszul tolerálni, akik másfajta mennyt kívántak a saját gyerekük, férjük, vagy fiú gyereküknek, és rossz az anyós menny viszony, és ott az anyós lemegy gyerekbe, és megpróbálja valahogy az ő kicsi gyerekét kiventeni, átírni, kihozni ebből, elátkozni.
2: Nem tud
1: beleilleszkedni, mert másfajta menny kapcsolatot képzel.
2: Vagy meg akarja tartani a saját hierarchikus pozícióját, tehát hogy ő egy magas szintű ember ebben a kapcsolatban, és akkor azt látja, hogy van ott két ember, akik mondjuk egymásra egyenjogúságban vannak és békességben vannak, akkor az őt frusztrálja, tudod, hogy de hát akkor hol vagyok én a nagy tudatomban.
1: Hát frusztrálja, vagy nem vágta el a kötelet, igen, vagy rossz az anyós menny viszony, vagy más lánykát képzeltél a te kicsi szeretett kis anyikádnak. Hát kicsi szeretett Sanyika nem olyat választ, és akkor a mama az ellenségét tud válni. Hogy
2: vagy rájössz arra, hogy az ember, akit szülőnek tartottál, tehát hogy felsőbb ilyen, van erre egy szó, ami most nem teszem be, sajnos agyvérzésem van. A lényeg, hogy akire azt gondolod, hogy bölcsebb nálad, okosabb nálad, hiszen ő a szülőd, ő az idősebb, hogy rájössz, hogy nem biztos. Lehet, hogy egy rohadt gyerekes, egy ilyen furcsa gondolkodású, maga felé húzó karakter, érted? És ez is durva, mert ezt nagyon sokáig nem veszük észre, mert az új élethelyzet hozza ki ezt az oldalát az illetőnek. És az is egy óriási
1: munka. Mindenki szerepet vált, a férfiből, az apa, ugye a férből szülő lesz, a szülőből nagyszülő, azt tudni kell megugrani.
2: Igen.
1: Tehát sok szülőnek nem megy a nagyszülővé válás, mert ő még mindig szülőként akar dominálni.
2: Igen.
1: És ő még irányítja, beleszól, és ott van a gyerek életében, de nem tud hátra lépni, hanem azt hiszi, hogy az a gyerek, aki megszületett, és egyébként az unokája, az kicsit az ő gyereke. A szülő, amikor nem lép hátra nagyszülőnek, hanem még mindig dominálja a gyerekét, és szülő marad az unokájával kapcsolatban is. Ez egy tipikus,
2: igen,
1: rendszerhiba, igen.
2: Meg ott van ez az érettség kérdés, hogy ugye van, szóval szoktuk erre beszélni, hogy te fejben nem öregszel meg, te sose gondolsz öreg emberként magadra, viszont amikor jönnek ilyen élethelyzetek, hogy mondjuk nagyszülővé válsz, mama leszel, papa leszel, az is egy életválság, hát mert ugye, hogy akkor kapsz egy státuszt, ami elvitathatatlanul megöregít téged idézőjelben a fejedben, és hogy ezt is nagyon rosszul tolerálják sokan, és hogy ettől kezdenek el szintén nagyon furcsa dolgokat csinálni, és hogy egyszerűen azt nem tudják feldolgozni, hogy nagyszülők lettek, tehát eljutottak ideig az életükben.
1: Meg ebben benne van az is, hogy mennyire kontrolláltad a gyerekedet, annyira akarod az unokádat, holott neked már nem az a feladatod, csak kényeztes és csináld meg, amit a gyereked mond, a gyerek kiad neked egy parancsot, abból te még mindig ego kérdést csinálsz, pedig az már az ő gyereke, és ő döntél, hogy mennyi édességet teszik, de te már nagymamaként csak végre kell, hogyha ez nem felülírt, de te még mindig szülő vagy, és nem hiszel a saját gyerekednek, hogy egy kompetens felnőtt, hanem még mindig gyerekbe tartod.
2: Igen,
1: persze,
2: meg az,
1: hogy nem.
2: Például meg az is nagyon nehéz, hogy te mit gondolsz arról, mi egy jó gondoskodás egy gyerekkel szemben, és ő mit gondol, mi a jó gondoskodás.
1: Hát más. Sokszor más. Más csináltál te szülőként, és már csinál a gyerek, de te már abban nem szólhatsz bele.
2: Igen.
1: Az ő területe, az ő családja, te meg nagyszülőként támogatnod kell, nyilván valami hülyeséget sem elmondhatod, de átírni már nem tudod, mert az már az ő döntés az ő családjával kapcsolatban. Igen.
2: Igen. Meg ott még az elengedés, ami szerintem szintén nagyon nehéz, hogy szülőként, hogy el tudjam engedni a saját elvárásaimat a nagyszülőkkel szemben. Mert hogy szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy azt, és bennem például automatikusan az a kép alakult ki a nagyszülőségről, hogy ők majd egy ilyen extrán támogató, extrán odatevős karakterek lesznek, de nyilván az élethelyzetek, meg a kilométerek is, stb. meg egyáltalán az ő saját élethelyzetük az, hogy te más, és hogy ezt feldolgozni, hogy nem úgy nagyszülő valaki, hogy én elképzeltem.
1: Ajna, igen. És igen, az gyerekként nehéz, amikor a saját szüleidet látod, igen, nem igen. Úgy működni. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Életbelépett a harmadfokú hőségriasztás, nem sokára lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Világbajnok a magyar női kard csapat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, elképesztő forróság vár ránk, ismét 40 fok körüli csúcsértékekkel. Sokan keresik fel ilyenkor a vízpartokat, ám fontos betartani a fürdőzés szabályait. Egyre elterjedtebb a szupozás, sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Erről Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke beszél.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Bombák, hajóroncsok, sőt, mamut maradványok is kerültek elő a Dunából az alacsony vízállás miatt.

0: azonban az utóbbi szorul inkább magyarázatra. Bulgáriában bukkant egy helyi lakos a néhány fura csont darabra. A csontokat végül a helyi történeti múzeum szakértője vizsgálta meg, azóta pedig az is kiderült, az álkapocsa, két agyar és a borda valóban egy mamuthoz tartoztak. Figyelniük kell az időseknek, augusztus 3-án járnak le végleg a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Tanács Zoltán miniszter azt írta, ezután már nem lehet majd ügyeket intézni a régi típusú személyikkel, így érdemes mi hamarabb megújítani őket. Az újfajta igazolvány a kormányablakokban személyesen, időpontfoglalás nélkül igényelhető. Azok, akik nem tudnak személyesen elmenni betegségük miatt, mobil ügyintézést is kérhetnek. Világbajnok a magyar női kart csapat, a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renát alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó VB-n. Az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re győztek. Itthon lesz jelenése a Zalai Áli Jézusnak. A férfit Olaszországban kapták el, börtönbüntetése elől szökött külföldre. Hívei pár és pálya választásában, de pénzügyi döntéseiben is utat mutatott. Igaz utóbbiban leginkább úgy, hogy az érintettek pénze a saját bankszámlájára kerüljön. 2024-ben ítélték el, először 6 év börtönt kapott, amit tavaly 4 év 6 hónapra enyhítettek. Szinte felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Na mi van az Zöldfoki szigetek foci csapatával?
5: Mi
4: történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
5: Ez ő az a kapus.
4: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
5: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófán.
4: Jól állnak, igen?
5: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
4: Igen, azt tudjuk ki ez a történet.
5: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
4: Hogy miből lettek a játékosok?
5: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki felfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
4: Igen.
5: Itt nyilván azt történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
6: Vagy csak átsétálok a szomszédhoz.
5: Vagy átsétálok. És azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a módját választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
4: Zseniális. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
5: És úgy néz ki.
4: Ürületesen okay. Jó arcok.
5: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
4: Ne csináld, ezek itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
5: Így van, tehát megkapta a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
4: Hogy valaki szórakozik velük.
5: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
6: Facebook osztály találkozó szervezés,
5: ilyen,
6: nem?
5: Ilyen nincs.
6: Aki éppen oda jár.
4: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejében, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tudsz. de mondjuk egy zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint, már csúcsot döntött. Most már azt hiszem, valaki elküldte, ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Egy zöldfoki sziget, aki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, két ponttal, valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
5: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
6: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestő mázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. Ez ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
4: Igen, ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezett játékos, az Zöldfoki szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
5: Hát van nem egy magyar meg elég. Ez az.
4: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgyhogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
5: Hát az nagyon kell.
4: Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok, kis történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
5: Tudsz.
4: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
6: És mi lenne megnyerni, tudod?
4: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
6: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
4: Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
5: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnélek látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9
4: hónapig várt.
6: Emészgette.
4: Csak ott olyan kevés a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos van, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjuk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
5: Más körülmények között.
4: Nyilván más egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, ezért ezt pontosan tudjuk, na de azért közben mégis kint vannak. Mivel a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni magunkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
6: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
4: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
5: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
4: Igen.
6: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez egy gyönyörű vidék?
4: Igen. Itt vannak a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromban, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angol, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. egy ekkora országnak egy ilyen szedett-vedett csapattal, közben zseniális.
6: De hát egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
4: hát
6: ha további
4: nem, jut, ezeket, vagy ezeket nem ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, további utás, biztos horror.
6: Mennyi időre lesznek, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
4: Ide van ki, az olaszok sincsenek. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg. Hát igen.
5: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
4: Na mennyi most a szám?
5: 15,6 millió.
4: 15,6 millióval van.
5: 15,6 millió.
4: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapus. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martínezt, akinek 14 millió követője van.
5: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
4: és miről gyár... posztolt?
5: Hát... Semmi. Erről.
4: A csapatról.
5: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
6: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is aktív volt.
5: A csávó.
6: Igen.
5: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
4: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos,
5: millióan.
6: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
4: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt soha, elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
6: Kérdés, azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
4: Igen, az anya felszívódott
6: valahol. Nem fog visszatörni az
4: Igen, dicidált egyébként, igen.
6: Menekült státuszért folyamodott.
4: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
5: Simán.
4: Egyébként simán lehet. Megszállam. Tényleg. Instán hol lehet keresni VB részeket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
5: Ugye milyen érdekes?
4: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
6: Vagy továbbküldöd,
4: és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És de csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy... Beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
6: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
5: Igen, de ezek jönnek.
6: Ez a három.
4: Hát szerintem nekem hasonló. Szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
5: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
6: Mert ezek a csöcsös csajok iszonyatosan jól táncolnak. Jó, csomó táncoló, ilyen videó. Igen.
4: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta részemre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
5: Nem jön, nyugtass már.
4: Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúrós, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
5: Te beteg állat!
4: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
5: Add ide.
4: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
6: Insta.
5: Mi van?
4: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet. Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
5: Függőágy, magaságyás, majka!
4: Magaságyásos videó. Nézel magaságyásos videó?
5: Hát itt van.
4: Vagy beszélsz magaságyásról. Simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
6: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
4: Nem baj.
6: Milyen hatott?
4: De nem, mert otthon van magaságyásod. Hát
6: hogyne.
4: Ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, és aztán földob boltokat, tehát tök okos.
5: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
4: ilyen nekem egy darab nincs.
5: Nekem sincs, elhihetem.
6: hányat.
5: Elhihetett, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
4: Ne csinálj!
5: Juli, mi történik a te Reels-eddel?
4: Mi van a Reels-eddel?
6: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön fel.
4: A Tomi nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
6: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
4: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráidulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
6: Jaj, nagyon jó!
5: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
4: Figyelj, Feri, micsoda?
6: Szétnyomja a gyurmát.
4: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról megberaknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
6: Hogyne, egy időben én.
4: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
5: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
4: Egy ideig dobtam, most leáll.
6: És a félmeztelen nagyon zseni. Jó képű hapsi szokta.
4: Ezt nem néztem, igen.
5: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
4: De miért kezd el lólábat? Ugye,
5: hát hogy gondolkodik? Rákattintottunk.
4: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátad és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már az, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
5: Te ott voltál.
6: Most azt kellene mondani, mit láttam legutoljára. Hát nem,
4: és kézede nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
3: Ügyesztetési segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Mondom, mi a szétem, te lány, én meg fiú.
10: Na, Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
13: Megnyitott az Egri Korona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Korona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
14: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Ona Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
16: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű műlegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Langnegyed.hu. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
17: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!

0: 25. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nem sokára lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Rendkívüli készültség jön az aszály elleni védekezésben. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, elképesztő forróság vár ránk, ismét 40 fok körüli csúcsértékekkel. Nem csak a megfelelő folyadékpótlással, a táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Erről Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője beszélt.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálni a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Tervezetten kellett leállítani a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, erről beszélt videóüzenetében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az energiaellátás továbbra is biztonságos. Szükség esetén ipari nagyfogyasztóknál ideiglenesen korlátozhatják az energiafelhasználást, de ez sem kórházakat, sem alapvető közszolgáltatásokat nem érintene. A vízhiányban leginkább érintett településeknek szükség esetén lajtos kocsikkal is segíthetnek. Készen állnak a vízügy szakemberei, hogy szivattyúkkal is segítsék a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Erről az időkörnyezetért felelős miniszter írt Facebookján. Gajdos László elmondta, hogy egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 4 szivattyús úszómű és 2 úszódaró is várakozik a Duna-Paksi szakaszán. A miniszter közben rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, a vízügyi ágazatban pedig a legmagasabb fokozatú riadó készültség lépett életbe. Figyelniük kell az időseknek, augusztus 3-án járnak le végleg a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Tanács Zoltán miniszter azt írta, ezután már nem lehet majd ügyeket intézni a régi típusú személyikkel, így érdemes mihamarabb megújítani őket. Az újfajta igazolvány a kormányablakokban személyesen, időpontfoglalás nélkül igényelhető. Azok, akik nem tudnak személyesen elmenni betegségük miatt, mobil ügyintézést is kérhetnek. Szinte felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a forróság, aznap kis eséllyel az ország északi felén számíthatunk egy-egy záporra. Úgy néz ki, jövő hét elején is hasonló időnk lesz, délutánonként 38 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ugye, hogy nézett ki a túra, honnan indultunk? Elindultunk Budapestről, és mentünk, ugye, hova mentünk? Oszlóba mentünk. Ott volt egy 4 órás átszállás, ez egy kis vásárlás, könnyed kaja, egy rideg olasz étterembe ebédke, és onnan irány Tromsőbe, ugye?
1: Akkor még óriási lendülettel, hogy Tromsző felfedezése lesz a cél. Miután este 11-kor érkeztünk meg, enkor már kicsit a lendület alább hagyott, de megnéztük a várost. Figyeljetek, egy mesevilág, egy csoda. Tehát az, hogy mindenki díszít, óriási karácsonyi fények vannak. Ami nagyon vicces, hogy nincs úttakarítás, tehát ott úgy élnek a norvégok, hogy leesett, hát majd elolvad, ez a sztori. Nincs sózás, nincs semmi, szöges gumi, az a megoldás rá.
0: Itt van Juliska is közben.
2: Jó reggel. Hello,
0: Juli.
2: Meg a -15 fokot nagyon tudod értelmezni. Igen, a széllel.
0: Igen, de másfajta hideg. Tehát itt ez a 0-2, ez ilyen kicsit nedves, olyan kabát alá bemászhatod, ez a nagyon tiszta hideg, ez meg egy olyan vágó, metsző, ilyen.
2: Ez kész, ez leborotvál minden.
3: Egy penetráló hideg volt?
0: Penetráló hideg, igen. Ez is nagyon szürreális, hogy mennek az autók, de havon mennek a városban. Tehát tök érdekes a látvány. Hát az alagút is egészen elképesztő. Ugye valamit lefettek, valahol meghagyták a sziklarendszert, és visszafelé a taxis magyarázta, hogy most kell az alagutat újraépíteni, mert a meder alatt mész, befolyik a víz, amiből ilyen hatalmas, ilyen méteres jégcsapok lógtak lefelé az alagútba, és így nézett, hogy mi van. Kiderül, hogy a meder alatt már szivárolok az alagút, azért ott nekik is van bajuk ezzel, hál' Isten. Nem csak a bacsájuk ilyen szivárol, és ebből ilyen méteres jégcsapok lógnak le. Tehát, hogy tényleg fantasztikus. És akkor gyors becsekkolás, oké, és akkor másnap reggel, ugye Juli mondta, hogy gyerekek, itt 5:30-kor indul a busz, tromszói busz megálló, ott vagyunk, nem vagyunk, ez a busz elmegy.
2: Ja, hát ők nagyon szigorúan vették, tehát, hogy mondta a Krisztina, aki ugye szervezte nekünk, illetve ajánlotta nekünk ezt a túrát, hogy ott, hogyha nem vagy ott 5:50 és nem vagy fent a buszon, akkor ők nem várnak senkire se, hanem elindulnak.
0: Nem szórakoznak.
2: És nem is vártak. Tehát nem, 30
0: de úgyhogy 4:30-kor nincs a busz sehol. És jársz, hogy mi? Persze, ezek elindulnak, 5:30 mi hagyjad, már MÁV hozzájuk képes Patek Filip, 25-kor beáll a busz. Nullából ez csak megjelenik, beáll a busz, bepakoz, és 30-kor elindul a busz. Ott vagy, ott vagy, nem vagy, ott nem vagy ott. És onnan egy 4 órás buszút, ugye Tromsőből mentünk, Skergoly.
2: Skergoly 80-nal, 70-80-nal ment, a teljesen jeges úton, totál magabiztosan a busz, úgyhogy
3: tudni,
0: hogy kapaszkodtunk. Nem, elsősorban ültünk, de mi nagyon-nagyon bandáztunk, 3-an voltunk fönt, tehát, hogy ki volt fönt a Zsül, Anna, mi 3-an bírtuk, Juliska is eldőlt, Feri az így, mindig, Feri úgy játszik, hogy karba tett kézzel előre bukva. Ha már karba teszi a kezét, okay, készül aludni, ha leengedi a fejét, vége van.
2: De már ott a buszon,
0: morcos öreg úrként alszik, mi 3-an elő. Jaj, de izgi, videóhoz, még Zsül, adj egy kábelt, nem tudom mi volt. 4 óra akkor megérkezett, 4 órás busz után, ami egyébként a világos miatt, a hó miatt azért látod a hegyeket, meg úgy azért látsz, amit közben teli hold, végig az utunk alatt 3 napig gyönyörű teli hold, a napot ugye nem látod, megérkezel ebbe a norvég kis faluba. Hát ez önmagában ugye ez egy csoda. Szóval, hogy az, hogy mindenhol ugyanúgy néznek ki a házak egy dolog, de mindenhol azon a színhőmérsékletű égők, szívek az ablakokba, kivilágítva, feldíszítve az összes ház, ez úgy néz ki, mintha ilyen kis bányászlámpák égnének mindenhol messziről, és az egész brutál meleg, gyönyörű, ilyen szívderítő látvány.
2: Egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen díszletváros, nem? Igen. Tehát embereket nem láttunk sehol, csak ezeket a gyönyörűen kivilágított házakat, és olyan volt, mintha egy ilyen filmes díszletben sétálnál.
3: Fontos kérdés.
0: Igen.
3: Hogyha leúztátok volna az ablakot, akkor lehetett volna hallani a város zaját?
2: Én mondom meg még!
0: Nem tudod, mi van a házakon belül, de az utolsó ház is a 4 órás úton, amikor egy ház is sehol semmi 5 kilométerre, az is cukin kivilágítva, és szíveket raknak a norvégok a házra. Ez egy annyira cuki, de nem ilyen nagyon gicses. Nem tudjuk, hogy mi van a házban, de az, hogy minden másik házon van egy kivilágított szív, ez valahogy ilyen mesevárossá teszi az egészet.
1: Szívek, nagyon csillagok. Fontos, hogy igen. Sehol nincs kerítés.
0: Nincs kerítés tényleg.
3: De mégis ugye? Mitől kéne megvédeni a kerítést?
0: Okay, a fél év sötétségtől.
1: Ott a sötétben bármi jöhet, muszáj, hol egy jeges medve, hol egy farkas, hol egy orka.
3: Megint átfújta a szomszéd havát.
0: Megmondtam, hogy Józsi, takarítsa el az utat, igen. Leszállsz, és onnantól kezdve indul a menetelés. Tehát onnantól kezdve elindítanak téged, hogy elindulsz, leteszed a bőröndöket, megérkezel, elkezdesz vetközni és elkezdesz öltözni, mert ott időbe ki kell, hogy fussanak a hajók, ugyanis nagyon hamar besötétedik, tehát nincs az, hogy megérkezel és 2 órát ott teázgatsz, meg üldögélsz, de elkezdesz rájönni arra, egy ilyen más tudatállapotba kerülni, hogy nem sokára kihajózol, és meglátod a védőfelszereléseket, a ruhákat, ezeket a szkafandereket, a gumicsizmákat, és
3: a
0: ott jössz rá,
3: akik már készen állnak.
0: Ott jössz rá, melegedik a pite, csak igen, szivaroz orkák. Rájössz, hogy melegedik a pite. Ugye, és aztán ittunk, ettünk egy kicsit, fújtunk, pisiltünk, és elkezdtünk öltözni.
2: Hát az öltözködésről, tehát eleve mondták, hogy ugye öltöz melegen. Egyébként a Kriszta mesélte, hogy voltak olyanok, japán vagy kínai turisták, akik flip-floppa kucsban érkeztek meg.
0: Igazán jó arcok.
2: Nem is értettük, hogy mi történt. A felszerelésről annyi, hogy aláöltözett harisnyanadrág, sínadrág, felül trikó, rövidújú, hosszújú, egy pulóver, még egy pulóver, kabát, erre adtak ők ugye egy ilyen norvég vastag pulóver.
0: Egy gyapjú pulcsit adnak.
2: Kapsz egy nagyon vastag gyapjú zoknit, erre felhúzol egy arcvédőt, egy maszkot, egy ilyen símaszkot, arra ráhúzod a sapkát, arra felhúzod az első kapuszit, arra felhúzod a második kapuszit, és ezután raknak bele téged ebbe a zubbonyba.
0: Egy ilyen elvileg vízálló zubbony, ami egy ilyen kezes lábas. Egy nagyon vastag kezes lábas, egy gumicsizmával. Szerencsésebbeknek gumicsizma, kevésbé szerencséseknek olyan csizma, ami nem jut, és befolyik a víz.
1: Mire elérkezik az a pillanat, hogy kisétálsz erre a bizonyos kis telepnire, amiről be kéne szállnod egy gumi motorcsónakba, amin vastagon áll a jég, tehát csúszik, addigra nem bírsz mozogni.
0: Nem, így mész, mint a Michelin baba.
1: Egy Michelin baba vagy.
0: Egyetlen egy hibát követtünk el, amit nem mondtak el nekünk az első nap, hogy egy achilles sarka van ennek az öltözéknek, ha a torkodnál ez a ruha nyitva marad.
2: Igen.
0: 10-ből 6 embernek nem, ez nyitva marad, ugye, mert annyi réteg vagy, nem tudod fölhúzni a torkodik a ruhát, és a víz megtalálja a pontot.
2: Kint nem is érzed, de kint nem is tudod elképzelni azt, hogy ennek lehet jelentősége, hogy ott van egy kis rész,
0: van
2: ami
0: kilóg.
2: Vagy hogy van ott egy kis hely, ahol
3: az... Kis fólia, rá kellett volna dolgozni kívülről.
0: Vagy fölhúzni teljesen az aranyrákot, annak a 4 centis lyuknak van igaza jelentősége, ott ment el a túránk.
2: És ugye már a beszállás is nagyon izgi, mert hogy nem ülések vannak, hanem középen van egy ilyen, hát egy ilyen nyereg, amire egy fel kell pattannyál, előtted vannak kapaszkodók.
0: Elindulsz a kikötőből, ülnek benne gyerekek, Noah, Viki, stáb, mögöttünk, ugye mondták, hogy mondta Kriszt, hogy hát azért lesz egy kis víz, meg ugye át fogunk ázni, meg mindenki, de akik előre ülnek, nagyon kapják, mondom, gyerekek, egy jó csapatkapitány az beül előre, belébe beültünk legelőre. Elindulsz a tükör sima vízen, ugye, mert hogy kikötőbe vagy, mi baj lehet, elindul a hajó, és kiérsz a kikötőből. Hát itt indult a mulatság.
2: Az első nap, hogy finoman fogalmazzunk, a kapitányunk nem állt a helyzet magasnak.
0: Utólag derült ki.
2: Tehát olyan volt, mint az első napos kapitányok, akik még soha nem álltak.
1: Mert ő egy
2: szerintem
1: első napos kapitány volt, Kéti drága, egy nagyon kedves szőke hölgy, össze is barátkoztunk az elején, de aztán később már nem szerettük annyira, mert kiderült, hogy ő ezt most tanulja.
0: Most tanulja, kiderült, hogy olyan skipper
3: van.
0: Nem, a Kriszt elmondta, bocsánat, igen, a skipper nem volt annyira jó, és ugye ennek az a lényege, hogy egy bizonyos tempót kell menned, mert a tempót mész, akkor a hullámok tetején mész. A csaj nem mert menni, és az volt ugye, hogy folyamatosan beesett a hajó eleje a hullámokba, aminek az lett, az első hullámra fölmész, földob, és a hullámvölgyben beesik az orra előre, nem megy át a hullámon, mert nincs sebesség, és a következő hullám az nyakra telibe ver. Olyan szinten verteli be, hogy voltak olyan pontok, amikor azt éreztem, hogy na ez most kezd nem vicces lenni.
2: Mert nem kaptunk levegőt.
0: Be az arcodba a sósvíz, a jeges sósvíz, fogom a fél lábát így a Noelnek hátulni, megütögetem, hogy tarts ki kicsim, itt vagyok, hős vagy, nyugi, de nem tudsz hozzászólni, mert már látod a következő hullámot. És akkor Bennek tudtam egy mondani, hogy nagy lesz! Nagyon nagy lesz, figyelj! És egy óra fürdetés, de olyan masszív fürdetés volt.
2: Mint ha beállnál a zuhanyelés. Tudod, milyen durva az, hogy a első pillanattól kezdve elkezd ráfagyni az arcodra, az összes sál, maszk, és minden, amit az ord elé raktál, azért, hogy esetleg egy kicsit védjen. És ez elkezd beázni, fagy, és nem kapsz már levegőt se. Próbálod a dupla kesztyűben lehúzni valahogy, hogy kapjál levegőt, de már jön a következő hullám, tehát hogy az ott tényleg úgy van,
3: már érzed a tartódon, Viki jeges tekintetét.
2: Azt már a kihajózás
0: pillanat. Ott nem magamat féltettem.
1: De magadat az életeket.
0: Nem magamat féltettem. Volt egy pont a Vikinél, amikor azt éreztem, és vagy én mondom meg a Krisztának, hogy figyelj, menjünk vissza, elég volt. A gyerek csontig állt, a Vikinek a bugyia, a gyereknek én utoljára láttam a csizmájába benne a hidegvész. Tehát normál, amit ott végigcsinált. Én azt hittem, hogy csak fázik és meg van ijedve. És még először próbáltam mondani, hogy menjünk még egy fél órát, jó lesz, valami legyen. És akkor visszamentünk, derült ki, hogy csontig, szinte mindenkinek mindened belül vizes. Mindened.
3: Ezen a ponton meg kell kérdeznem, Laci.
1: Lacival mi hátul? Mi ültünk leghátul, ugye mondták, mondták, hogy a súly az menjen hátra, tehát ott ültünk Lászlóval, gyakorlatilag a harmadik percben, mikor a Balázs elől még üvöltve, hogy ez az,
0: én gyerünk, üvöltöztem, ennyit tudsz, de mi van, letéptem a maszkomat, hogy csak a sisakodra, üvöltöttem végig, ennyit tudsz, mutasd meg, mit tudsz, na mi van, ennyi van, menet, hát hiszem, hogy kéne jókonul leülök, hogy nem kiabálok annyira.
1: Tehát még mindenkiben, benne volt a Jedi, még amikor nagyon várod, hogy az orka ebben a pillanatban, ez volt a harmadik perc, László két kézzel megmarkolta az előtte lévő támlát, lehajtotta a fejét, és annyit mondott, a ma anyátokat orkát.
0: És kész is így ült.
1: Onnantól kezdve nem nézett
0: fel. Nem nézett föl, lehúzta a maszkot, és így ült teljesen sokban, előre nézve úgy. De mondom, olyan hullámok, hogy voltak olyan hullámok, tudom, amikor kimegy alulod a hajó. Tehát az, hogy földob, elől, és hogy lemegy a repülsz, kerepülsz, és hogy visszaütődsz, az paf, beleveri. Hát, hogy mondta Krisztus, hogy feszítsd a hátad, mert hogy brutálisan nagyot tud ütni a hajó, hogy visszaérkezel. Hát néztem, láttam a Lacit, visszafordultam, és benne csak én mondtam, Laci nincs. Laci nincs jól.
3: Azt mondod, Laci nincs.
0: Igen, és ugye egyszer csak azért meglátod az orkákat az első nap, de addigra már olyan állapotban vagy, hogy igen, elérzékenyülsz, azért ott volt egy pont, de szerintem a katarat is a második nap volt, de az első nap is jött egy olyan pont, amikor először meglátod az orkát, hogy így csak így ülsz, látod, hogy jön a következő hullám, már nem érdekel.
2: Az első orka, amit látunk, az egy borjú volt.
0: Igen, egy borjú tetszett, csak meglát.
2: Tehát, hogy csak így, meg, így megjelenik, így kiugrik így a hullámból, és ott állsz, hogy
0: frankon elérzékenyülsz. Tehát, hogy egy ilyen teljesen szürelmes, mint a havas hegyek körülötted, ott ugrik az orka, vagy kijön, és így már nem érdekel, mi van, csak azt mondod, hogy wow, úristen, hol vagyok, mi gyönyörű, történik.
1: Gyönyörű.
3: Az orkának az arcáról tíra, perverzek! Mit kukkaltak?
0: Na talán ez volt az egyetlen orka, meg még egy uszony. Az első nap, amikor az volt, hogy mi visszavisszük a Vikit meg a Noát, Noát csontig átfagyva, gatyára remegett.
2: Egy órát voltunk kint, és egyébként 3 órás a program, és azt mondta a Krista, hogy azért volt szerencsénk, mert az első nap csak mi voltunk a hajón. De egyébként, ha az van, hogy más is van, és ez volt a második nap, azt jelezte nekünk előre, hogyha mi kimegyünk holnap, akkor nincs az, hogy egy óra múlva azt mondjuk, hogy hát bocsi, mi már ezt nem szeretnénk, nincs, hanem kint maradunk 3 órát.
3: Ezen a ponton igen. Nekem lett volna egy nagyon komoly beszélgetés a Krisztával.
0: Én jeleztem a Krisztának, hogy menjünk igen, vissza, mert igen. Tudtam, hogyha Viki jelzi, az nem olyan lesz, mintha én jelezném. De nem is maga miatt, hanem ugye az anya megszólal benne, ott ül mellett 10 éves remegő gyerek, aki már annyira remegett. Utólag ugye
2: nagyon,
0: én sem
2: nagyon
0: tudtam.
2: Helyes volt, mert Krista kérdezte, hogy vissza akartok menni, de ez kb. 3-szor, és a 3. után azt mondta Viki, csak így ilyen félhangosan, hogy nem tudom többször, és nyomatékosan elmondani, igen, vissza szeretnénk menni.
0: És ilyen okosan, Noel, hát egy kicsit mozgass meg a lábad, jó, egy kicsit állj föl, mozogjál. De hogy addigra már nem az volt, hanem minden vizes volt. És aztán ugye a Krista nagyon sokat utólag mondta el, hogy nem volt annyira jó a skipper, de hát mi már ezt ott is éreztük.
3: Nem akartuk szólni, ez a hölgy amúgy robogókat vezetett. Egyébként makrom és szakköröket vezetett.
0: De másnap berakott a magyar skipperhez.
2: A férjéhez.
0: A férjéhez, gyerekek, hát ég és föl, tehát hogy az egészen más. Facsarod mindenedből a vizet, és ott jössz rá, hogy jó, de lehet, hogy holnap akkor
1: hogy
0: nem megyünk ki. És aztán, ahogy közeledett a másnap, jött a lelkesedés, hogy oké, akkor nekivágunk másodszor, és hát az igazi csoda a második nap történt, gyerekek. Azt mondja, hogy mindjárt elmeséljük a hírek után. Tehát ez az első nap, ez próbára tett bennünket, hogy akartok látni? Dolgozzatok meg érte. Tanuljatok alázatot. Igyekszem, magyar pöstiek, tanuljatok alázatot, és ha képesek vagytok még egyszer kijönni, akkor a természet megmutatja magát. Akkor mutatunk nagy csalat. Ha nincs bennetek alázat, maradjatok ott, aztán forrad borozzatok. Úgyhogy este a Amundsen csoport megbeszélt, hogy kimegyünk? Persze, hogy kimegyünk.
3: Rip Laci.
0: Két algoflexel a szobában.
2: Nem azt mondom, hogy nem jövök többet éjszakra, de veletek se sehova.
0: Kész volt, igen.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Tervezetten kellett leállítani a paksi atomerőmű egyik blokkját, rendkívüli készültség jön az aszály elleni védekezésben, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Tervezetten kellett leállítani a paksi atomerőmű 3-as blokkját, erről beszélt videóüzenetében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az energiaellátás továbbra is biztonságos. Szükség esetén ipari nagyfogyasztóknál ideiglenesen korlátozhatják az energiafelhasználást, de ez sem kórházakat, sem alapvető közszolgáltatásokat nem érintene. Az alacsony vízállás miatt ma reggeltől 50%-kal csökkenteni kellett a 2-es blokk teljesítményét is. Készen állnak a vízügy szakemberei, hogy szivattyúkkal is segítsék a paksi atomerőmű hűtővízellátását. Erről az időkörnyezet

0: helyzetért felelős miniszter írt Facebookján. Gajdos László elmondta, hogy egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 4 szivattyús úszómű és 2 úszódarú is várakozik a Duna-Paksi szakaszán. A miniszter közben rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, a vízügyi ágazatban pedig a legmagasabb fokozatú riadó készültség lépett életbe. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás is. Az időseket ilyenkor jelentősen megviseli a tartós meleg, nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. Nem csak a megfelelő folyadékpótlással, a táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Erről Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője beszélt.
1: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
0: Túl lassan haladt, ez buktatott le egy dílert Debrecenben. A járőröknek tűnt fel, hogy a mögöttük lévő autó a holt terükben igyekszik maradni. Igazoltatáskor zavartnak látták az utasokat, egyikük zsebében pedig kábítószer gyanús anyagra bukkantak, tovább kutakodtak, az ülés alól nem sokkal később elő is került 0,5 kiló kristály. Bár a férfi tagadta, hogy tudott volna a kábítószerről, pehére az a füzet is előkerült, ahol a vásárlók adatait jegyezte fel. A sofőrt letartóztatták, utastársai egyelőre szabadlábon védekeznek. Szinte felhők sem lesznek, ma az égen délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűző napon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a forróság, aznap kis eséllyel az ország északi felén számíthatunk egy-egy záporra. Úgy néz ki, jövő hét elején is hasonló időnk lesz, délutánonként 38 fok körüli csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
4: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Az Amundsen csoport élménybe számolója zajlik a 4 napos túlélő túráról, és ugye nem retrohallgató volt az első nap kapitánya? Kérdezi valaki, hogy ott hagytuk abba, hogy az első nap az nem kudarccal, de nagyon kevés orkával, egy hátsó úszonnyal, hatalmas hullámokkal és csügget csapattal, nagy átázással értünk vissza a kikötőbe. Legyen Krisztályk védelmében annyi, hogy még 2 óra benne lett volna a túrába, tehát volt olyan csoport, aki már akkor jött vissza, amikor mi már átöltöztünk, teáztunk és minden volt. Ugye mi döntöttünk úgy, hogy köszönjük. De ha még kemények vagyunk, vagy nincs a gyerek, meg a Viki, még lehet, hogy a csapat is a vízen úgy dönt, hogy nem baj, most már csapassuk, és még megyünk 2 órát. Mi nem tudjuk, hogy mit láttak, azt tudjuk, hogy volt egy kapitány, aki mondta, Krista, ez nem hozza vissza őket, ez letolja 3 órát, az a csapat, az kim volt a háborgó tengeren, 2-ig vagy fél 2-ig.
6: De egyébként mekkora már, hogy a Krista előre jelezte, hogy ha 2 napra megyünk, akkor szerencsés lenne mind a 2 napot befoglalni, mert hogyha a második napot nem tudtuk volna, tehát ez nem úgy van, hogy oda mész, és akkor felszállsz, ennyi ember meg főleg nem, ezért ugye a Balázs nagyon előrelátóan 2 napot foglalt be.
5: Igen, ez körbe fél évre előre kell.
6: Úgyhogy ha nem lett volna a következő nap, akkor azért ez egy elég ilyen felemás élmény lett volna.
5: Nem ekkora katarzissal jövünk. Nem ekkora katarzissal
7: jó tűntünk volna a szálláson másnap délelőtt egyébként. Na, Krisztáról meg Norbiról egyébként meg csak annyit, hogy figyelj, a csaj az olyanokat tudott, olyanokat mesélt, ez már a második nap volt egyébként, hogy szájtátva hallgattuk. Tudod, ezek a orkák lemegy, följön, és ő mondta, hogy na most akkor nem fognak jönni. Jó, de ez az előbb is följöttek, Krista. Nem, a vezérhímnek a farka 45 fokos szögben van, ez azt jelenti, hogy
6: nincsenek ott
7: most már, érted, így álltunk, szóval, igen, hogy olyan infóhalmaz, meg annyira profik voltak.
8: Igen. És mondta, hogy nézd az ott hátulod a szürke hason, az éppen kibeszéli a hátulat, azt a
5: az ott Jürgen, aki egy uszonnyal úszik, nézd, az egy beépített ember, aki nektek teknős játszik, nézd, az ott egy cápa, egy Tomasszal a hátán, igen.
6: Hát de írtam meg, hogy vannak rajtuk olyan jegyek, ami alapján abszolút be lehet azonosítani, majd, hogy nem a családokat.
8: Igen.
6: De hogy a következő nap az reggel úgy indult, hogy...
5: Várj, de még az estét elmondom, hogy ugye felé kell szállni, hozzá közel van a szállás. Annáik is elmennek, ott maradunk a családdal. Hívok valamilyen taxit, hát traxit, tudod, jön egy csáv, csávó kirak minket a hegy egyik oldalán fönt, hogy meg vagyunk az apartmanban. Kiderült, hogy ugye mi nem a nulladik szinten vagyunk, hanem valamiért már nem volt máshol hell, és Júli ugye nem is tudhatta, ugye egy alsó részt foglalt nekünk, mi egy ház alatt laktunk egy alaksorba. Egy darab fűtés volt a szobában, egy tologatható radiátor, ránéztem a Wikire, tudtam, hogy mennünk kell tovább. Tudtam, hogy ezt a csatát elvesztettem.
8: Egy alaksorban volt.
5: Egy alaksorban szemetek voltak a dorajok, mert ugye fönti szintre nem adták oda a kulcsot a házba, hanem leraktak minket egy ilyen pince szintre. Ablak nem volt nagyon, fél szuterén jelleggel pont a havat láttad, és egy ilyen radiátor volt. Az a szállás az nem volt jó.
6: Én foglaltam.
5: Júli foglalta, de ugye a képek azért szemétmódon jól voltak beállítva. Feriéknek, Júliéknek gyönyörű szállás, gondoltam, akkor nem lesz baj. De ugye a sors egyébként azt akart, hogy együtt legyünk. Júli hívta, hogy akkor te hívod a Julit, vagy én. Mondom, hívom én. Veszem, fölhívtőt a Júli, mondta Júli, persze átjönnek oda, cserélnek, és hol vagytok? 500 méterre tőletek. Mit csinál a sebesség család?
8: Norvég távolságmérés.
5: Norvég távolság, beütöttük a Google-ba, és mutatja, hogy tényleg 300 méter. Este van, sötét van, kihalt utca, elindulok, akkor már az expedícióról visszajött, még kicsi átfagyott családdal, kabátba, bőröndökkel a norvég faluba.
6: Lefagyott utakon,
5: gurulunk lefele, jeges északi szélbe, már a Viki már mondja, hogy ő most már nagyon fázik, és nagyon le fog betegedni, csináljunk valamit. Vonulunk a családdal, úgy teljesen visszanézek rájuk, mondom, ez full szűr. Itt vagyunk egyedül, nörültök. Hívom a Ferit vagy a Julit, hogy hol vagytok. És mondja, talán már Feri veled beszéltem, hogy a szállásra voltatok, hogy
7: itt várlak.
5: És mondom, figyelj, látsz rózsaszín házat, de jegesen átfagyva. És a mondat, amit nem akarsz hallani, itt nincs rózsaszín ház.
7: Tehát valahol máshol vagy.
6: Ez az a teraszos ház. Teraszos ház. Milyen teraszos ház?
5: A falu közepén sehol nem vagy. A gyerekek már egy oldalt behúzódva egy másik házba a szél ellen.
8: Lehet a hidegtől, nem?
5: Figyelj, és ott vagy, hogy ezt most nem is hogy meg tudom oldani. Tehát ez az a helyzet, hogy nem tudom, ti hol vagytok. Mi már a szállásra nem megyünk vissza, a taxi már elment, sehol egy lélek.
6: Valami GPS-jel, tehát tényleg álltatok a szállásra.
8: De közben a telefonon tartottátok a kapcsolatot.
5: Igen, de annyira lefagyva a kezed, hogy tudod, már nem, a vaziba már nem tudod beütni a címet, csak Google-ba, ráadásul nekem valami adatforgalmi hibám volt, tehát nekem nem volt netem.
8: Közben pedig Feri a bográcsot mozgat, hogy oda fog kapni, hogy ne tegyél
7: meg, hogy oldják meg.
5: Viki nagyon ki, Noel nagyon küzd, édesem, nagyon Benni, meg ez jó kaland, ez jó kaland, megpróbálom fölhívni a haveromat. Nem érted, hogy az életünket küzdünk, ő nem fázik, behúzódunk, és jön egy norvég autó, és mondom, egy választás van, én ez elég kiugrom. Tehát ez most vagy megáll, vagy nem, kiugrom, és kiugrottam a kocsi, hogy emergency, kész, meg kell álljon. A csávó nagyon jó fej volt, kirakta a családját, a gyereket meg a nőt, mondta, hogy húzódjanak be, beültette egy ilyen barkasszerű, nem tudom milyen autóba, hátra a Vikéket, ilyen székek, meg fogasálványok, meg nem tudom, bebandázta oda a családot, én beültem előre, és mondtam, hogy induljunk 200 méter. Nem, hogy 200 méter nem voltunk, soha nem értünk volna oda.
6: Nem, mai napi nem tudjuk értelmezni, hogy ők hol lettek volna.
5: Soha nem értünk oda, ezek kellemesen cigizgetnek egy gyönyörű szálláson, érted? Én megjövök jégcsapokba a családra.
8: Megírták a választ. Valószínűleg ez egy télibáb volt.
5: Igen, télibáb. Figyelj, és megérkeztünk Feriékhez, és az a kánoán. A kandalló, a szép könyvek, a teát kaptunk ebből, hogy leültünk, és ott tudtuk, hogy jó helyen vagyunk. Amikor
8: zsülott izzadt csendben a sarokban.
5: És kiderült, ennek a házak van egy felső szintje, ahol mi elszállásoltunk magunkat, és az egész csapat együtt volt, így akarta a sors, mert ez viszont meg nagyon jó.
6: Igen, tehát fönt még volt egy apartman, amit utólag foglaltam a Ferinek, és így aztán ők meg oda befértek, tehát hogy ez egy viszonylag nagy apartman
7: ehhez
6: volt,
7: képest,
6: négy ember
7: tök kényelmes. Nyilván én aludtam a nappaliban, ahogy a pricsen, de nem vagy szívesen.
8: Az én dohányzó apartman lett volna Ferinek, amivel tudott volna az ágyban.
5: Igen. Feri elborult, azért aludt egy 3 órát az első expedíció után. Mire mi mentünk aludni, ő indult bandázni.
7: Én akkor mentem, megérkeztek, fáradtam, mondom, enyém az éjszaka, végre egyedül.
5: Elindult, igen. Viszont előtte mi sétáltunk egy nagyot, mondta Krisz, hogy a falu végén, ha elsétáltok, a legjobb sétánk volt, menjetek ki a falu végéig, ahol már nincsenek fények, és ott látjátok a sarki fény teli hold, havas séta, elindult az egész táp ki, ugye Feri akkor aludt, szegény nem tudott jönni, aztán ő kiment egyedül, és elértünk a falu szélére, ahol egyszer csak megszűnik az út, meg minden, és hogy mondjuk, hogy ott valami dereng az égen, úgy nézd meg, olyan, mintha olyan felhő lenne.
8: És hogy meg látod Margit Kert, aki a sarkifényel mutatott az utat.
5: Világtalában csináltak így a sarkifényt. Oda rakod a fényképezőgépet, vagy a telefont, és közben a telefonon keresztül jön át, és meglátod a sarkifényt.
6: Hogy ez az, igen.
5: Hogy ez az.
6: Tehát nem volt az a klasszik sarkifényes élményünk, amit egyébként látsz a fotókon, tehát nem volt az, hogy így zöld lett föltünk az ég, de ha már tudtad, hogy mit nézel, akkor már láttad a színét is, akkor már láttad, és azt tudtad, hogy igen, az a sarkifény, de igazából telefonnal tudtuk.
5: Telefon, a telihold nagyon sokat levet, hogy álltunk, tudod, telihold, sarki fény, telefonon keresztül, és ilyen szikrázó hó, és így ilyen egészen mély hatoló élmény, úristen.
8: Ilyenkor?
5: Nem ilyen nagyon...
7: De kézen fogva.
5: Ilyen nagyon emelkedett hangulat volt, tudod. Nagy mosolyog, nagy ölelkezések, nagy séta, vissza a házba, és
6: meg
5: akkor...
6: addigra meg már rendesen be voltunk.
5: Igen, be is voltunk nyomva, rendesen piászunk, egy vodka, egy nem tudom, egy igen. És akkor megbeszéltük, hogy Amuzen csoport mi legyen, kimegyünk holnap. És arra egyértelműen mindenki mondta, hogy hát hogy ne. Hát igen. Akkor nekivágunk még egyszer. És igazából a csoda ott jött.
6: Az volt a baj, hogy megnéztük az előrejelzést. Emlékszel?
5: Igen.
6: Hogy előző napra 16 km/h-nkénti szélsebességet írt, másnap reggel ránéztünk is, hogy 32 volt, de úgy, hogy kiálltunk reggel a Ferivel. Hátra csapta az arcodat, olyan szél fúj. Most tudod, ugye elkezdesz gondolkodni, hogy ez tegnap ilyen volt, és ma kimegyünk, és ez még ilyenebb lesz, hogy ott, és 3 órán keresztül nem tudsz visszajönni, mert ráadásul rajtunk kívül lesznek még a hajom, akkor érdemes erre felszállni.
7: Mentünk reggel, vontattuk a csomagjainkat, és Zsül, aki gyakorlatilag Skandinávia rajongó, tehát ha tehetné, holnap kiköltözne, méterenként nem biztos, hogy én kimegyek. Nem lesz ez nem olyan biztos, jó.
5: De végig mondtam a csapatnak, emlékeztek, hogy szerintem ez ma jó lesz. Szerintem ez ma működ. Én szerintem ez ma jó túr lesz.
8: De Anna, mit csinált eddig? Annára miért nincs szó?
5: Anna, figyelj, Anna teát csinált. Anna gondoskodott rólunk, gyógyszert adott a Lacinak. Ott volt végig, italt öltött. Tehát ő egy ilyen tyúkanyóként ott volt, sertepertélt, iszogatott.
8: De hogy viselte az egész nehézség részét?
7: Nem volt neki nehézség, imádta.
6: Begyógyszereztük magunkat. Elég rendesen.
9: Figyelj, azért kemény magtagja voltam.
6: Anna ivott is, meg gyógyszerzett.
9: Anna is.
5: Kemény magtagja volt.
7: Jött reggeli, csinált velem, készültünk szépen.
5: Mire mi fölkeltünk, reggeli volt, tehát tényleg csodálatos volt. És akkor ugye jött a második túra, ahol már megkaptuk a magyar skippert, aki mondta Krisztus, ugye az ő párja, hogy egy 100-szor jobb kapitány, de már más volt a hajó, már egy kicsit kényelmesebb volt, már szélesebb volt a karimája ennek a gumicsónaknak, tehát érezted, hogy igazából jobb helyen vagy.
6: Már rendesen be voltunk öltözve.
5: Már nem követtük el ezt a hibát.
6: Tudod, mi volt, amikor jöttek így a csapatok, és így néztünk rájuk ilyen lefitymálóan.
5: Nyitva van a nyaka. Ne szólj neki, hagyjad. Nekünk se szólt tegnap senki.
7: Csak egy mondat a magyar fineszességről. Ugye miután első nap Balázs és Beni vállalták a szélfogó szerepét, tudtuk, hogy jönnek még a hajóra. Mi volt az első mondat az angol turisták felé? Üljetek csak előre, ott sokat lehet.
5: Nagyon kellemes, üljetek előre.
9: English first.
7: Ennek következtében a csapatból, ugye két angol volt egy pár, a nő a harmadik másodpercben rókázta végig az egész hajót, majd annyira rosszul volt szegény, hogy hát majdnem, hogy kihullott a izéből a csónakból.
6: Elhájult konkrétan.
5: Eldőlt így oda, és szóltam a Bennek, hogy Benni, szólj már a Kétinek, aki előttünk ult, hogy fogja már meg a csajt hátulról, mert azt láttam, tudod, hogy nem hány indul és kitámaszt, hanem csak így elkezd így
9: jobbra bedől.
5: Ilyen zöld kaszkafanderes csaj, elkezdjük. Nem tudod, hogy férfi vagy nő, dőj jobbra.
6: Mindezt azon a részen, ahol kint voltunk a nyílt tengeren. Tehát, hogy csapattuk vagy 60-nal, és olyan hullámokon mentünk keresztül, hogy ott, ha megállsz, akkor az ott iszonyatosan elkezd dobálni.
9: Az
6: orkák
9: már dörzsölték a tenyerüket.
6: Finom lesz.
5: Igen, a második túra az volt, hogy elmondta a skipperünk, hogy figyeljetek, 1 órát fogunk menni egy irányba, nagy sebességgel, de át akarlak vinni benneteket egy másik fjordhoz, mert ott vannak. Ami azt történt, hogy kiértünk a nyílt vízre, nyomott egy fullgázt, nem voltak akkora hullámok, és a hullámok tetején, mint Luke Skywalker a Csillagok háborújával, homokjárójával, így siklasz végig, repülsz végig.
9: 5 métereket ugrasz.
5: Egy ilyen nagyjából teliholdba, jeges fjordok között így siklasz, ahol egyszer csak így újongasz, meghatódsz, körbenézel, telefonozol, mert tudtunk telefonozni, nem volt nagyon hullámok, kiabálsz,
6: öljön. Úgy kezdtem, hogy látod ezeket a jéghegyszerű, de nem a hegyek, mert hogy ezek nem jéghegyek, hanem szigetek, igen. Ott van felette a telihold, éppen hogy csak dereng, jön fel a nap, sárga az egész ég alja, és így állsz, és így nem hiszed el, hogy ott vagy, és hogy ez veled történik. És pont ezt beszéltük a Balázsa, hogy az alatt a 3 óra alatt, amíg kint voltunk, hogy senki nem, te olyan flóban volt az egész társaság, senkinek nem jutott eszébe az, hogy otthon mi van, hogy vissza kell menni, hogy le kell vetközni, hanem az a 3 óra az egy ilyen eszencia volt.
5: Full tiszta jelenlét.
6: Mindenki ott volt, minden pillanatában.
7: Túlfűtött érzelmi megnyilvánosság. Hogy csak én sírok, mondtuk, hogy a milyen kis
5: Franko meghatott, tényleg. Tehát,
6: megálltunk, bevitt minket tényleg rendesen egy fjordba a Norbi, és akkor azt mondta, hogy na most jönnek.
8: Norbi.
6: Nem, ő egy magyar Norbi, és tényleg megjelent a csapat, és láthatóan érezhetően, tehát nem csak úgy, hogy ott keresni kellett, hanem megjelent 4-5, és kiemelkedtek, és láttad teljes egészében, na hát ott mindenkinek
5: kicsik, nagyok, hogy... itt egy csoport, balra nézeli torkák, ott torkák, jön a kicsi, melletted fúj egyet, szembe jön a hajóval, ott volt, hogy egyszer így függőlegesen így öten kijöttek a vízből, mint igen, hogy így bávoztak volna velük, így kitolták előre az orrukat. Lebuknak, és mindig az van, ugye, hogy vadásznak, lebuknak, eltűnnek egy pár perc, és valahol máshol kint vannak. De két falkával is találkoztunk, akik segítik egymást a halászatban, és akkor ezek összeálltak. Figyelj, azt nem hiszed el.
6: Megmesélte, igen.
5: Nem hiszed el.
6: Amikor ezek így kiemelkedtek, hogy olyankor két család találkozik, és szociális életet élnek.
5: Igen. Beszélgetnek, haverkodnak, együtt vadásznak, az felfoghatatlan.
6: Tudod, és közben Kriszta áll a hátunk mögött, és folyamatosan tolja az infókat. Tehát egy olyan, mint egy ilyen National Geographic-ban csücsülnél.
9: És figyelj, igazából se a hidegnek, se a mélységnek már nincs jelentősége. Tehát annyira hideg a hideg, és annyira mély a mély. Tehát 280 méter volt alattunk a norvég tenger azon rész, ahol kint voltunk, és 100 méteren vannak a heringek, ugye azt kajálják az orkák, a heringeket, és mennek velük ugye a bálnák, mert a maradékokat ők beszippantják, és valami elképesztő. Tehát nincs már a tudatodban annak súlya, hogy mi mekkora, mert olyan picinek érzed magad, olyan törékenynek és semminek, és tényleg annyira felfoghatatlan. Tehát, hogy ott vagy a norvég tenger közepén, és teljesen mindent. Én elpötyölettem magam, így letörtem egy égkapot az arcomról.
6: Szürális. Nem nagyon hazavírni, mert összehagyják
5: a szempilláit. Az a legjobb, hogy teljesen testen kívül. Minden, amit látsz az agyadnak, annyira szokatlan, hogy minden bárhova nézel, egyszerűen hosszú idő kell, mi bútolod, mert minden teljesen szokatlan, borzasztó sok impulzus az agynak. És akkor megyünk orkák balra-jobbra a töménytel mennyiségben, néha egy-egy ilyen bálna, ugye megérkeztek a hosszúszárnyok, egy-egy hosszúszárnyú bálna, hogy megjelenik, és mondja a norv, hogy bírjuk-e még, persze, mert még menjünk, mi még megyebb egy fiú.
6: Bocsánat, az elején
5: néha az angol így eldőlt előre, hájt egyet, így visszaült, szolidárisan ránéztünk.
6: English breakfast. Igen, és kijött az English breakfast, és tudod, és nekem ott volt az a pillanat, hogy tudod, amikor nagyon szarul vagy, akkor én lehet, hogy én ott pánikrohamot kaptam volna. Tehát, hogy ha ott vagy kint egy másfél órája, és még tudod, hogy még másfél óra hátra van ebből, oh, én nem tudom, én ezt hoztam volna le.
5: Nincs visszaút.
6: De a csaj ott elől kapaszkodott, csinálta végig, és na, itt indultunk el, még kifelé.
5: Még kifelé, mert mondta, hogy van egy öböl, ami tele van bálnákkal, és mondtam, hogy ez már irális lenne, persze, tele bálnákkal.
6: De a Feri mondta, tudod, hátul, nekem igazából már elég volt, én már
5: igazából most már mehetnék, így hallottam hátul, azt tudtam, hogy jó, akkor Ferinek is, ugye beázott a cipőd, mert hogy te nem gumicsizmát kaptál, azért, hogy mondtad.
7: Másnap nekem nem volt erős, de a látvány az minden. Csak tudod, amikor már mentek két órája, és akkor azt mondja a csávó, hogy akkor most még 30 percet megyünk kifelé, te ott ülsz a jeges cipődbe, a seggedet már nem érzed ezen a izén, ezen a pricsen, na de ha ott visszafordultunk volna, akkor biztos, hogy mert elindultunk kifelé, mint a veszedelem ugyanúgy, és csak azt láttad, hogy víz oszlopok kifelé, ugye, hogy a bálna kilélegez, víz oszlopok a vízből, de 20 darab.
5: Nem hiszed el, ahogy fújják ki a levegőt.
7: 20 bálna van.
5: És ott bementünk egy öbölbe, és mindenhol bálnák.
6: Hosszú szárnyú bálnák.
5: Barátságosabbak, mint az orkák, és egészen közel engednek magukhoz, vagy hát a hajó közel tud menni, de úgy, hogy ott mennek le melletted. Igen. Látod, ahogy följön, hallod, ahogy 10 bálna egyszerre fújja a levegőt, és puf.
6: És kiemelkedik az uszonya, és tudod, ilyen méltóság teljesen így alá.
5: A farokusz, hogy ahogy így elmegy.
6: Állsz, és így, hogy ezt így nem hiszed.
5: Jobbra, feletted, magadted,
6: telefonod,
5: Benni, mit csinálsz?
6: És tudod, mi a durva, hogy kezded, hogy itt lehet sznorizni is, tehát, hogy mellettünk volt egy csónak, tőlünk mondjuk 50 méterre, akik arra vártak,
9: mi az értelme.
6: Arra vártak, hogy mi elmenjünk, hogy oda mehessenek a bálnákhoz, hogy beugráljanak közéjük.
8: De miben, ebben ruhában?
5: Nem a miénkben, hanem ruha, maszk. Igen, beugrálnak, és ők megsznorizzák a ceteket. Hát. Igen, csak ugye csapkod, sokan vannak, sok levegő, nem tudom, hogy ők igazából mit látnak, mire beérsz, már arrébb megy, négy uszony ott az arcodba, oxigénbuborékoktól nem látsz, sötét a víz, tehát az necces, de lehet, hogy van egy élményed, hogy egyszer csak itt szemüvegen keresztül valamit így meglátsz, hogy ott úszol az orkával.
8: Ezt csak egymás szemében néztek, egy nagyon közel.
5: Igen. Fújsz egyet. Csak mondja a Norvég, na jó, akkor menjünk haza, akkor egy 50 perc hazaút.
6: Na,
5: és 50 perc is siklasz még a semmibe, balra jobb a fjordok között.
7: Szerintem az meg, figyelj, azt én tökre élveztem, mert azon rengeteg élmény, amit az orkák meg a delfin,
5: az pont még bebútolod.
7: Abban a szól egy hangon a motorcsónak, mész, mint a veszedelem, még a tájból beszeded, amit lehet.
5: Igen.
7: És szerintem akkor
5: és csak összegzed, és így ülsz, hálás vagy, és így nézel balra jobbra, és így próbálod felfogni, és még, hogy még itt van, még itt vagyok, még körbe tudok nézni, tudod, be kell, hogy véssem, mert ez nagyon durva.
6: És visszaértünk, és tudod, amikor már eleve a beszállás az is egy rettenetesen nehéz, mert ezekben a ruhákban nem nagyon tudsz mozogni. De visszajössz, le vagy fagyva, mindened el van gémberedve, és konkrétan rád van fagyva a ruha. Tehát, hogy
5: nem tudsz lelépni a hajóról.
6: leszállni róla, mert le van fagyva a hajó széle, a ruhád fagyos, minden bajod van, kiszállsz, utána levetköztünk, ettünk, és akkor utána még egy 3 órás buszút.
5: 3,5 óra visszatromsző, egy vacsora, alvás, és utána kiderül, hogy 5 órát késik a géped, vagy 4-et.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: sunt Captain. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lett. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görög dinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktivál augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Utazási csomagjából ne felejts el!
10: A Protexin kell!
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
17: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
18: Nem kell ellenőrizned az árat.
17: Honnan tudom, hogy jó az ár?
18: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
17: Tényleg?
19: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
18: Most énekeld velem. Aldi.
19: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
20: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
21: Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
22: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, nem sokára lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Világbajnok a magyar női kard csapat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, elképesztő forróság vár ránk, ismét 40 fok körüli csúcsértékekkel. Sokan keresik fel ilyenkor a vízpartokat, ám fontos betartani a fürdőzés szabályait. Egyre elterjedtebb a szupozás, sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Erről Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke beszél.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Bombák, hajóroncsok, sőt, mamut maradványok is kerültek elő a Dunából az alacsony vízállás miatt. Talán az utóbbi szorul inkább magyarázatra, Bulgáriában bukkant egy helyi lakos a néhány fura csont darabra. A csontokat végül a helyi történeti múzeum szakértője vizsgálta meg, azóta pedig az is kiderült, az álkapocsa, két agyar és a borda valóban egy mamuthoz tartoztak. Figyelniük kell az időseknek, augusztus 3-án járnak le végleg a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Tanács Zoltán miniszter azt írta, ezután már nem lehet majd ügyeket intézni a régi típusú személyikkel, így érdemes mi hamarabb megújítani őket. Az újfajta igazolvány a kormányablakokban személyesen, időpontfoglalás nélkül igényelhető. Azok, akik nem tudnak személyesen elmenni betegségük miatt, mobil ügyintézést is kérhetnek. Világbajnok a magyar női kard csapat, a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renát alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó VB-n. Az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re győztek. Itthon lesz jelenése a Zalai Ál Jézusnak. A férfit Olaszországban kapták el, börtönbüntetése elől szökött külföldre. Hívei pár és pálya választásában, de pénzügyi döntéseiben is utat mutatott. Igaz utóbbiban leginkább úgy, hogy az érintettek pénze a saját bankszámlájára kerüljön. 2024-ben ítélték el, először 6 év börtönt kapott, amit tavaly 4 év 6 hónapra enyhítettek. Szinte felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a forróság, aznap kis eséllyel az ország északi felén számíthatunk egy-egy záporra. Úgy néz ki, jövő hét elején is hasonló időnk lesz, délutánonként 38 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: barátaival. Ez a Best of Balázsék.
1: Gyerekek, pedig kezembe adok egy alkalmazást.
2: És?
1: Nem mondom, hogy nem átkoztalak a végén. Nem emlegettelek. Azt mondja, itt egy alkalmazás, nézd meg. Meddig fogsz élni, megmondja az AI. Válaszolnod kell 4-5 kérdésre.
2: Halálod apja?
1: Nem mondom, hogy halálod apja, ilyen. Halálod apja. Mondom, fia, AI van mögöttem, mondom, megcsinálom. Mindent végig kérdez az AI. Az onnantól kezdve, hogy mennyit alszol, mit eszel, milyen rostosat eszel, mennyi cukrot eszel, mennyit jársz olyan környezetbe, ahol elfogadóak veled, milyen a viszonyod a családoddal, a barátaiddal, a múltaddal, a jövőddel, hány gyereked van, elváltál vagy nem váltál, hol élnek a gyerekeid, milyen szociális környezetben vagy, mennyit mozogsz, mennyit ülsz, fia, leizzadtam, élcsátem, de mondom, dob már ki, hogy mi van, dob már ki. 48 kérdésig számoltam, de szerintem ilyen, nagyjából szerintem ilyen 50 kérdés van. Nagyon alaposan felmér, ugye, mert tényleg ezt mondják. Aha. Étkezés, alvás, szociális környezet, igen, barátok, szerettek, stressz, nagyjából ezek, minden megkérdez. És mondja, hogy kitartás utolsó kérdés, én beütöm az utolsó kérdést, nem váltam el, van két gyerekem, háztartásban élnek, azt mondja, várjál, számolok, és kidobja, hogy 60 ezer forint per év, 4 ezer forint per hónap.
2: Ezért megváltat az öröklétet?
1: 22 percet ültem, mondom, megcsinálom most már, hát, ha jó a műsor, lehetőségítem, mondom, Feri, milyen? Adj ide ezt a szart. Ugyanis megcsináltatja veled a tesztet, igen? Majd földobja, hogy 3 napig, 1-3 napig ingyenes, de egyébként 4 ezer forint havonta, és 48 ezer forint egy évben. Vedd meg, és akkor megmutatja az eredményt. De rámentem, mondom, hogy én az 1-3 napig ingyeneset is akarom, arra is akkor nézzem meg, és arra viszont meg már kódot kért, úgyhogy lehet, hogy az ingyenesen megmutatja.
2: Mire fizetsz elő?
3: Se, hogy egyszer megmondja.
2: Ő egyszer megmondja. Igen, hát azt mondja, hogy 1-3 napig ingyenes, akkor fizess elő, vagy hát add meg az adatot.
1: Kellett volna már jelkód, én itt föladtam, és föltözvágtam a Ferit, de kétszer ráugrottam, még rátoltam a széket.
3: Ezt látom rajta, hogy össze nyújt elcsivel, viszont, hogy ki az óracsapatban, az a te életed nekem megért 8900 forintot.
1: Hagyjál már, benyomtad az 1-3 napig ingyeneset.
3: Eskü, 8000, megmutatom, van róla kivonatom, és most már tudjuk, hogy meddig mérgezed a közhangulatot.
2: Na mi a szám?
1: Na várjál, ja, megkérdezi a felmenőid, meddig élnek, van-e örökletes cukorbetegséged, milyen a vérnyomásod, mennyi rostosat eszel, milyen a koleszterined. Figyelj, olyan durván végigkérdez az AI, hogy ez egészen elképesztő. Mondom, itt ült egy 20 perc, azért görjettem itt a hírek alatt, mondom, én most ezen végigmegyek, megcsinálom.
2: Akarnád tudni? Mikor harangoznak?
1: Nem igazán érdekel, de hogy mint felhívó jelleggel, természetesen mondjam, én nagyjából meg tudom mondani, hogy szerintem mit mond az AI. Tehát, hogy hova teszem. Ott van a kezedben az év.
3: Előfizettem, kidobta.
1: Szerintem az AI az nagyjából úgy tette össze, hogy az egészségi állapot jó, szociális környezet elmegy. Rostos nagyon kevés. Mozgás nagyon jó. Meditáció, jóga, ezeket is kérdezi. Stretching az megvan. Étkezéssel vannak bajok. Cukor néha egy picit még mindig sok, mert azért így nassolgatok. Én azt mondom, hogy bemondta neked a 73-at.
2: Nem, nem biztos, hogy többet.
3: 73-at fogsz élni.
1: Én azt gondolom, hogy 73-at nyomod le.
2: Én szerintem, hogy 80-asat.
3: Te kis optimista.
2: Mi? Ne.
1: Ne. Szarabbat mutat?
3: De. 92, basszus, itt van.
1: Nem akarok.
3: Én életkora 2069. június 30-a.
1: Úristen, remélem addig jön valami szökőár, vagy valami.
3: 92 nem éves, lehet. Le ott vagy, de.
1: Pedig még igyekeztem radikálisabb válaszokat adni, hogy ne csapjam be magam. Tehát ugye ilyenkor hajlamos vagy mindent optimalizálni, meg kicsit így finomítani, hogy nem eszem cukrosat, jó, akkor lesz, nem direkt mindenre egy kicsit durvábbat nyomtam, mondom, ide az igazat mutasd. 90...
3: Kardiovaszkuláris disztanciába fogsz el.
1: Az előbb fog megtörténni.
2: Nem
1: akarok 92 éves. Magar, papa, a tévéből emlékszel, hogy jó volt.
2: Hát magának még van 3 éve. Hallottam a megszólalást.
1: Nem akarok, süket leszek, demens leszek, Alzheimerben fogok szenvedni, és 92, ez inkább átok, mint áldás, azt hiszem.
3: 44 évet, 218 napot, 16 órád, 43 percet, és 43 42.
1: De milyen rohadt az applikáció, elkezd visszaszámolni.
3: Így van.
1: Ú, de aljas. Fú, de aljas.
2: Feri, neked nincs meg az érték.
1: Viszont akkor csináld végig, és akkor megcsináljuk
2: neked is. Nem, hát igazából a Ferinek kéne igazán.
1: Mondom, hogy szó van a dohányzásról is, szó van az ivásról is, szó van benne a...
3: Na, ezért nem kezdek bele.
1: A 7 órai alvásról, a szexre konkrét kérdés nincs. Szexre nincsen.
2: Házas élet?
1: De arra, hogy
2: házas vagy,
1: házas vagy elvált, hogy egyedül vagy. Házasok?
2: A házasok.
1: Tovább élnek a házasok?
2: A házas férfiak tovább
1: azért
2: élnek.
1: Meghallgatnám, igen, a tudományos okfejtést.
2: Hát a szociális kapcsolat.
1: Olvastam.
2: Igen, hogy nem vagy egyedül, a magányosság az az nagyon kicsinálja az
1: embert. Azért, mert egyedül vagy, nem biztos, hogy magányos vagy, nem?
3: Hát azért az, hogy otthon ülsz esténként.
2: Ez általában ez egy bizonyított, hogy a házasok
3: tovább. A kék zónások is, ugye, amiről beszélgettünk, hogy a világ számos pontján van kék zóna. Ez egy külön sztori, de Magyarországon is elkezdték keresni. Bajba vagyunk.
1: Keresték a kék zónát. Megtalálták. Megtalálták a kék zónát. Valahol, igen.
3: És még egy jó hírem van, ha ennél többet sportolsz, akkor 92-ről 93-ra
1: fordulsz. Ez nem egy jó történet. De akkor, ha már előfizeti, akkor már megcsináljuk mindenkinek egyébként.
2: Ja, és akkor ez jön, csapat előfizetésed.
3: Szépen húzhatod végig, és akkor mutatja az adatokat. Tehát ott van, hogy 92 évesen halsz meg.
2: Mond még valami biztatót? Ezek kívül.
1: Na várjál, azt mondja, hogy igen. Itt már elkezdett visszaszámolni. Igen, azért ez nagyon kemény.
2: Nagyon nyomi.
1: Igen, megmondja neked, hogy hány éved maradt, hány teli holdad lesz még, hány heted van. Tehát azért én nem biztos, hogy ezt így akarom ebben a formában.
3: 500.
1: Fú, átszámolta. 554 hónapon van, és 2400 heted.
2: Na, akkor még van időt számlázni.
1: Azért erre így ránézel, azért ez egészen ijesztő. Tényleg, és itt megnézi, mi az, ami elvesz, mi az, ami hozzátesz. Milyen érdekes egyébként. Egyébként brutál profi.
2: És,
1: brutál
2: és a lassú leépülésről ír valamit, bármit, hogy mondjuk 10 év múlva hogy fog kérni? Mi fog lógni?
1: Igen. Nem is feltétlenül a hossza számít, mert lehet 9 év, és az utolsó 20 év már nagyon rossz.
2: De
1: a
2: hossza sokat számít.
1: Jó, igen, ezért az is számít.
2: 92 éves korodik, hát hú, atya.
1: Mi van, ha a legdurvábbat adott mindenre? Tehát, ha nem alszol, magas a koleszterined, nagyon sokat iszol, egy ilyen verziót is belefuttatunk.
3: Beadom a saját adataimat, mindjárt megnézzük.
1: Arra készül, hogy egy 50 perces tesztet kell kikerülned.
3: Jó, akkor majd később.
1: És hova lövitek be?
2: És ki jön a szám, és azt látod, hogy 10, 9, 8.
1: Magyarországon hol keresik a kék zónát?
3: Kérlek szépen,
1: kérdezi valaki a Budai Várba?
3: Pedig ma reggel hallgattam.
1: Kék zónát kerestek Magyarországon?
3: Igen, és hogy meg is van, Noszvaj a kék zóna, mert közösen főzik a lekvárt, tehát megvan az hegyvidéken laknak, lehet ugye fölfelé menni, tehát a kék zónásokra a világban a következő a jellemző: fizikai munkát végeznek, ez időskorban is megvan, tehát hogy megy föl a hegyre, megkapálni a kis szőlőjét, egészségesen étkeznek, de belefér a kis alkohol is egyébként, és nagyon szorosak a társas kapcsolatok a mondjuk a falun, a településen belül. És most ezt elkezdtek ilyen helyet kutatni Magyarországon, a noszvaiak tudnak valamit, mert azt mondták, hogy ők közösen főzik a lekvárt, tehát megvannak.
2: A noszvaiak, oda a kell noszvaiak. Költözni.
3: Igen.
2: Azt látod, amikor jönnek ilyen kis aktaktologató srácok, meg lányok is felveszik ezeket az adatokat, becsöngetnek mindenhová. Csókolom, együtt tetszenek főzni a lekvárt?
3: Igen.
1: Van kék zóna ugye Olaszországban, van kék zóna Szardinián, van kék zóna Japánban, tehát hogy több kék zóna van a világon, ahol ugye magas az élet, a várható élettartam, a egészségesek és a betegség is effektíve kevesebb. Tehát, hogy jobban vannak.
2: Te maga vagy a kék zóna.
1: Nem. Kaliforniában is van, Costa Ricához tartozó területen is van kék zóna. Ez baromi érdekes, egyébként ezt nagyon sokan kutatták, hogy milyen fenét csinálnak azok ott, hogy ennyire jól vannak. És tök egyszerű dolgokat mondanak.
3: Így van.
1: Jó állapot vannak mentálisan, nem stresszelnek, de közben a legnehezebb. Érted? Menj már három kört a Karkádám téren karácsony előtt. Persze, próbálj meg ne stresszelni, egyenlő, de menj már végig a körútod itt. 6 és 8 között így menj már. Jó lesznek, és nagyon ugye fontos, hogy jó kapcsolataik vannak, és hogy van életcéljük. Tehát, hogy van valami, amiért érdemes nekik felkelni.
3: Ha ez a lekvárfőzés, akkor az, és tök mindegy, hogy az mi az életcél. Itt ugye a noszvaiak kiemelték, hogy ezt visszahozták a közös nagy lekvárfőzést, ami régen az összes faluban ment egyébként. Anyám ma mai napig emlegető, hogy imádta gyerekkorában, amikor csináltak a közös nagy, mert ott sztorik vannak, ott röhögések vannak, ott érted? Az nem a lekvárról szól, az a társas kapcsolatról szól. Aztán ennek a hozadéka az, hogy van lekváros kenyér, ami tök jó.
1: De Csernus ezért ment Noszvajra?
3: Új.
1: Vagy értelme van, vagy ott lakik?
3: Igen,
1: vagy
3: tényleg.
1: Erről sokat is beszél, írek, hallgatok, igen. Ő csinálja a kutatást, igen. Ti meddig, nektek mi van a fejetekben?
3: Meddig élünk?
1: Van egy számotok? Van egy hitrendszeretek? Hát neked van?
2: Nekem a 70-es.
1: Te belőtted
2: én a 70-et belőttem, igen.
1: Te belőtted a 70-et?
2: Igen.
1: 70 után te köszönöd, nem?
2: De nekem a 70-ig azt csúcsratalom.
1: De megyek még nagyon sokat fogócskázni. Elmegyek még éjszaka bolyongani mindenféle labirintusokba. Mit jelent a csúcsatolás?
2: Nekem még nagyon-nagyon sok tétel van, amit még ki kell próbálni, amit még végig kell élni, amit meg kell tapasztalni. Nekem nagyon szláv karnevál 30 évem lesz még.
1: Igen? Mennyi ebből a 18 pluszos?
2: Hát csak.
1: Micsoda? Egy gyerekprogram sincs rajta, már csak 18 pluszosokra.
2: Hát az egyébként mondjuk, a te következő 44 éved miről szól?
1: Hát ez egy jó kérdés. Én az előző 44 évet is próbálom kitalálni. Ha valaki megmondja, miről szólt az előző 40 évem, megmondom neki, miről szól a következő 40 gyerek. Ha valaki mondja meg, mit csináltam én ebben az elmúlt 30-40 évben, ha ad erre egy racionális, normális, számomra értelmezhető választ, meg tudom neki mondani, hogy látom a következő 40-et. Csak hülyeségeket csinálok. Valójában, idézőjelesen, de tényleg, hát nézd meg.
2: De nincsen még egy olyan dolog, ami még így nagyon lebeg a távolban, és így nagyon szeretné elérni.
1: Ez a bakancslistás dolog?
2: Nem is a bakancslistás, hanem bármi olyan, amit a Sebestyén Balázs életútjához hozzá kell, hogy tartozzon.
1: Most láttam egy olyan videót, kapcsolódik ide, hogy leül egy nőci meditálni valahol, és megköszöni a hálát, mond a sorsnak, hogy milyen szép helyen meditál. Jön egy hullám, úgy hátba veri hátulról. Érted? Az orosz színésznő, szerencsétlen, szomorú a történet, de hogy itt, tehát hogy lehetnek terveid az életben?
3: De ő...
1: Leült a tengerparti sziklán jogázni, orosz színésznő, egy gyönyörűen meditál, néz meg, nem hogy víz nincs a közelbe, a szikla tetején ül olyan messze és magasan a víztől, hogy nem gondolnád. És arról posztolt az univerzumnak, hogy hálás, amiért a Szamúj szigeteken lehet. Én nem tudom, hogy Szamúj szigetek, lehet, hogy Kosszamújra gondol, nem tudom, mi történik vele. Na mindegy, nem is ez a lényeg, jön egy hullám, te figyelj, úgy veri hátba, hogy...
3: És el is veszi, és meg is hal. Jó,
1: mondjak én bármit a következő 40 évről? Tehát, hogy mi a hitrendszerem? Nem tudom valójában.
3: Ez egy kicsit a TikTokra meditálunk. Tudod?
1: Hogy
3: mindenhol elmondják az ilyen helyen, ahol ilyen sziklás, nagy íz és tengerpart van. Tenerifén voltunk valamikor, nem tudom mikor, már pontosan tök mindegy, és ott például ki van írva, hogy létszi, ne menj ki. Nem menj ki a partra, mert el fog vinni a víz.
2: Ott folyik.
3: Igen.
1: Ott folyik, kiül a sziklára, és
3: ott a matrac,
1: ugye nincs meg, már nem mutatják konkrétan, hogy elveri a hullám, de hálát mond az univerzumnak, hogy milyen szép helyen van, és köszöni szépen. Jön a hullám hátulról. Hát így.
2: Mondom, hogy ez
1: mondom, hogy nem szabad semmivel várni.
2: Csak kicsit túltolta. Nem, semmivel sem. Nem. Jó, 30. Jó, 30-ra készülünk.
1: Mennyit tervezel?
3: Én nyomom 90-ig. Vannak akadályoztató tényezők, de a terv az megvan.
1: Kézzed, most hallottam egy nagyon érdekes podcastet, egy amerikai doki elmondta, hogy valójában megállapították azt, hogy 30 évig kutatták, hogy szinte, nem idézőes, idézősen mondta, hogy szinte mindegy, hogy táplálkozol, szinte idézőesen nem mindegy, hogy mennyit iszol, mennyi sportos, hogy milyen a szociális hálód és a környezeted, mennyire vagy boldog. Uh-huh. Tehát, hogy örömmel mész-e haza, ki vagy-e teljesedve, olyan szinten tompítja a dohányzás, az ivást és a káros élettani hatásokat a boldogság, hogy sokkal tovább élnek azok, akik nagyon boldogok és jól érzik magukat, de kevesebbet mozognak, van egy-két káros, nyilván nem durván addiktív tevékenységük, mint akik szépen esznek, jól esznek, sokat edzenek, baromi high-tech minőségű dolgokat vesznek magukhoz, viszont borzasztóan boldogtalanok és rossz környezetben élnek. Tehát annyit számít a minőség, hogy vagy, és kutatták a két csoportot, nagyon érdekes tanulmány volt, és arról szólt, hogy megnézték a két csoportot, és bődületesen abba az irányba ment, hogy ahogy te érzed magad, az mindent felülír ahhoz képest, hogy mit eszel, mennyit sportolsz, mozogsz-e. Most nyilván, ha kábítószerezel, ha alkoholista vagy, ha lázdohányos, nem ezekről beszélek, de ugye, hogy hányan élnek úgy, hogy megtesznek mindent, és közben belül nem jó, meg hányan élnek úgy, hogy habzsidőző, eszünk, iszunk, kicsi alkohol, kicsi cigi, nem tudom mi, de baromi jól vagyunk, és azt mondta a doki, egy amerikai pacákban, hogy egyértelműen arra megy a mérlek, hogyha te jól vagy, és jól érzed magad, és valóban boldog vagy, nem hazudott magadnak, sokkal tovább tudsz élni a negatív környezeti hatásokkal, mint hogy mindent megteszel, gyönyörűen eszel, ja, Isten sportos, viszont szarul vigyázzuk. Vagy lelkileg, hamarabb elmennek.
2: Ezért fogsz felé 120 évig élni. Ezen a hajunk tazik.
1: De ez milyen érdekes, nem? Hogy a mentális állapotod az mennyire hátrányban van ahhoz képest, amit jelen pillanatban azért mondanak körülötted. Egyél jól, mit tegyél? Omega 3, halolaj, olívaolaj, olasz diéta, sportolj, mozog, lépésszámláló, minden. Oké, okay, mindent megtettél. De hogy
3: és
1: vagy belül?
3: És mégis kicsekkolsz 60 évesen.
1: És mégis kicsekkolsz, mert belül meg valami, hát nem, hogy nem kerek, hanem kifejezetten szenvedsz, vagy rosszul vagy. Nagyon meglepett, mert azért azt gondolnád, hogy Nyilván számít persze a sport, meg a lépés, meg a mozgás, de ha ez párosul egy nagyon rossz elmebajjal, állapottal, nyomorral, boldogtalansággal, most lelki nyomorra gondolok, bármit beszedhetsz, sokkal hamarabb elvisz. Vagy csinálsz magadnak egy betegséget, vagy te dajdajoszba fogsz 105 évig élni, lázdohányosként sokat piálva, mi Julival a saját neurózisok áldozatai leszünk.
2: A Balázs meg leviszi egy jógamatracra.
1: Én fülök majd valahol, hogy végre elértem a lelki végét. Úgy vág teli be egy hullám, és borít le.
2: Elmegy Nepálba, megáll egy sziklaszirten, és megcsúszik a
1: lábam. Egy riska van valahol bankokban. Igen, egy piros lámpát tegyek, halálogászolok én riskában.
2: Réti sas.
1: 60 évesen még bemegyek egy pingpong sóra, és hátulról
2: arcon vág a pingpong labda.
1: De nem meglepő tényleg, hogy keveset foglalkozunk az, hogy vagy, hanem hogy mit tegyél, mit igyál, mennyi spojtor rendben van. Erre ment a hangsúly. De hogy valójában a belső egyensúlyt ezt hogy hozod le, vagy hogyan teremted meg a magad boldogságot, azért ez egy jóval nagyobb falat, mint hogy táplálékkiegészítő sport, elmész leedzel. De hogy vagy? Hogy vagy edzés közben? Hogy vagy kajak közben?
3: Igen, bár itt van az ellenfelvetés, boldogság, egészség, nézd meg azt a sok rossz indulatú vénasszonyt 90 évesen.
2: Ja, igen, hát azokat tartósítja.
1: Szerintem egy kicsit mi más öregek leszünk, bár, nem?
3: Ja, reméljük.
1: Szerintem nekik azért sokkal nehezebb kor, amit ők megéltek, átéltek bele, nehezettek, szomorodtak azért ebbe. Tehát mai időseknek sokkal nehezebb idősnek lenni, mint amennyire nekünk lesz. Bármennyire is nehéz nekünk sokszor választani, de valahogy az életminőséged már azért annyit javult. Nem hát éltél meg annyi
2: másfajta,
1: rosszat.
2: Másfajta neurózisunk van.
1: Nekünk másfajta neurózisunk vannak, amit az ő neurózisok tett mi belénk, nem?
2: Igen. Ők tettek mindenről.
1: Így is van.
2: Majd napig
1: értem, ők adták.
2: A transzgenerációs mintákat én is átvettem.
1: Zsül, mit mondasz, mennyi lesz?
3: Hát nézd Gyulának a fölmenőit.
1: Mondjuk Gyula, ahogy most idehajoltál a mikrofon, 120 és 150 év között.
2: Ennyi a vérnyomása most.
1: Gyulára azt mondom, hogy 10, kb. 50 év múlva kezdem majd a fókuszról a forgatni, hogy még mindig él, pedig 93 éves. 120 évesen már a japánok jönnek megnézni, hogy megvan a kék zóna.
3: Ki ez a fiú?
1: 150 évesen a Zsül még nyilatkozik valahol rólunk, hogy mennyire hiányzunk neki, ő már egyedül maradt.
3: És kaszás ülőnél, érted?
2: Ott lesz mindannyiunk temetésén.
1: A pultusom 23. Nagyon tudok idegeskedni semmin valójában. Anna, mit mondasz magadnak?
4: Minden családtagom sajnos nagyon rövid életű volt, max 75 én arra lövöm be. Tehát nálunk a 80-at nem nagyon éri meg a családba senki.
3: Te leszel az első?
4: Lehet. Próbálom átírni nyilván a kódot.
1: És egy nagyon jó hír. Mára a redditesek korán halnak. Úgyhogy gyerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: baby.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nem sokára lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Rendkívüli készültség jön az aszály elleni védekezésben. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, elképesztő forróság vár ránk, ismét 40 fok körüli csúcsértékekkel. Nem csak a megfelelő folyadékpótlással, a táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Erről Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője beszélt.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Tervezetten kellett leállítani a paksi atomerőmű 3-as blokkját, erről beszélt videóüzenetében Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az energiaellátás továbbra is biztonságos. Szükség esetén ipari nagyfogyasztóknál ideiglenesen korlátozhatják az energiafelhasználást, de ez sem kórházakat, sem alapvető közszolgáltatásokat nem érintene. Az alacsony vízállás miatt ma reggeltől 50%-kal csökkenteni kellett a 2-es blokk teljesítményét is. Készen állnak a vízügy szakemberei, hogy szivattyúkkal is segítsék a paksi atomerőmű hűtővízellátását. Erről az idő környezetért felelős miniszter írt Facebookján. Gajdos László elmondta, hogy egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 4 szivattyús úszómű és 2 úszódarú is várakozik a Duna paksi szakaszán. A miniszter közben rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, a vízügyi ágazatban pedig a legmagasabb fokozatú riadó készültség lépett életbe. Figyelniük kell az időseknek, augusztus 3-án járnak le végleg a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Tanács Zoltán miniszter azt írta, ezután már nem lehet majd ügyeket intézni a régi típusú személyikkel, így érdemes mihamarabb megújítani őket. Az újfajta igazolvány a kormányablakokban személyesen, időpontfoglalás nélkül igényelhető. Azok, akik nem tudnak személyesen elmenni betegségük miatt, mobil ügyintézést is kérhetnek. Szinte felhők sem lesznek ma az égen, délután 36-37 fokot mérhetünk. Tart már a hőségriadó, érdemes a lehető legkevesebbet kint lenni a tűzőnapon. Holnap is csak egy-egy felhő szűrheti a napsütés, délután 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a forróság, aznap kis eséllyel az ország északi felén számíthatunk egy-egy záporra. Úgy néz ki, jövő hét elején is hasonló időnk lesz, délutánonként 38 fok körüli csúcsértékekkel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Időjárásunk, Ferenc?
7: Olyan kis napos, néha egy kis eső is lehet, és 0 és 50 fok között bármi előfordul. Ne feküdjetek be a hűtőbe, mert ott hideg van.
6: Nagyon szépen köszönjük.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: IKEA kassa. Nézzünk ennek utána egy kicsit. Éveken át dézsmálta a kasszát egy németországi IKEA-s, az egyik pénztárosa, és lekapcsolták. A családját segítette, és kiderült, hogy a vád szerint ismerőse és rokonai rendszeresen vittek termékeket a pénztáron át úgy, hogy azok egy részét nem rögzítették a rendszerben.
7: De
6: az IKEA-t ért kár elérheti a 47 millió forintot, 200 különálló esetet regisztráltak. Azért ez mindenképpen érdekes. Én nem szoktatok azon gondolkodni, hogy amikor ha Spárba dolgozná egy hozzátartozótok, vagy a Lidlbe, akkor mi van, ha úgy adja ki a fél kiló túrót meg a vajat, hogy egész egyszerűen nem csippantja le? Tehát ő nem kilopta a pénzt a kasszából, hanem áttoltak a rendszeren.
7: Az
6: árut loptak úgy, hogy ő nem csippantotta le. Éveken keresztül dézsmáltak, közel 50 millió forint értékbe vittek szekrényeket, bútorokat, ágyakat.
7: Na de várj, egy komplet jökmok

0: szekrénysort, hogy az Istenbe tolsz ki. Hát ez 47 millió forint volt, amit a végére összerakott.
1: Az évek alatt jött.
0: De akkor az nem Ikea gyertyából van 300
1: hát forintosból. Hát az szekrény, ágy, matrac, ugye mondjuk például úgy tolja át, hogy ugye ott alul van, fölpakolok mindent a pultra, de alul ott marad a tolóson, még ott marad mondjuk egy éjjeli szekrény.
0: De várjál,
1: és nekem át kéne nyúlnom, azt lecsippantani.
0: Igen, de nem
1: nyúlok át, csak leveszem azt, ami a kódon van. Ott van egy folyamatos kamerafelvétel.
2: De ez nem Magyarországon történt, mert Amerikában azt csinálják, hogy ugye te ugye csekkolsz kifele pityognak, és még ott kint kettő ember nézi, hogy mindent bepityogtál le. Tehát, hogy van ilyen, csak, akinek csak az a dolga, hogy nézi, hogy mit pityogsz.
0: De a Lidli pénztáros is így nézik kamerával.
1: Na, de azt folyamatosan nézik, de nem ül ott valaki, hanem azt visszanézik, hogyha van valamilyen eset.
0: De csak mindig megúszta véletlen pont, ha meg
1: egész egyszerűen néztek, csak nem pityegte le, igen.
0: És vajon szájjal csinált, hogy...
1: Vagy csak oda nyúlt és nem pittyekte. Egyébként ezen én is gondolkoztam, és anyád ott ülne az Interspárba. Simán tudnál lopni.
0: 2-8-as
1: mi az ellenőrző rendszer? Írják már meg, akik ott dolgoznak. Hogy oké, okay, hogy figyelik őket.
0: Látszani fog.
1: Na de árukészletben mennyi idővel később jelenik hát meg, hogy te két lurpak vajat áttoltál az anyádnak, érted? Azért az mire a lesz?
2: Ezt te mondod, hogy egy pillanatra állj meg az időt.
0: Két lurpak
2: vajat áttoltál anyádnak.
1: Két lurpak vajat áttoltál az anyádnak.
2: Hogy szemben ráhímezni van, meg köntösre.
0: Nem olcsó a vaj most. Nem olcsó, tehát hogy megértem a két lurpak vajat, érted?
1: Tehát ott minden kasszánál mindenkinél áll egy kamerás, és mindenkit figyelnek, és mindenkit ellenőriznek? Vagy csak a leltárba jelenik meg egy hónappal később, hogy eltűnt két, nem tudom, pudin, két vaj, meg három tudorúdé.
0: De az ott könnyebb, mert ott ugye tudod azt mondani, hogy megromlott. Tehát az könnyebb kijátszani, de a jökmok az nem romlik meg, a kis szekrény.
1: A jökmok az nem romlik meg.
0: Mert élelmiszerboltba tudod azt mondani, hogy sajnos lejárt a határideje, ki kellett dobni.
1: Hát nyilván ennél azért bonyolultabb ott is a leltározás, hogy eltűnnek a kilós vajak, meg a túrorúdik, és kidobtuk.
2: Igen, most írják, hogy tessék itt a hallgatók írják, hogy mi nagyon sokszor vásároltunk így Tesco-ban. Rokon kislány volt a kasszában.
1: Én is nagyon sokat gondolkoztam. Tök sokszor eszembe jut, hogy tényleg ott ül, ő csippant, kikerüli a csippantást, megint csippant, megint úgy sem tele csippantana. Nem hiszem, hogy live-ban ott ül valaki, és folyamatosan a 6 kasszát, 6 ellenőr, 6 csippantást folyamatosan figyeli.
2: A telefonnal felszeg a csippantást, és csak tudom, hogy a zsebébe.
1: És benyom egy hangot, igen. Őszintén a családjának segített ezzel.
2: Igen.
1: Tehát kitolta az árut.
0: Milyen rendes tényleg.
1: Hogyan lehet ezt a rendszert kijátszani? Ez tényleg érdekel. Tehát bent ül a rokonod, és egész egyszerűen annyit csak nem csippantod le, és ő hozzád jár mindig fizetni? Ez ilyen egyszerű
0: egyet
1: lenne?
0: Egyet csippant, egyet nem.
1: Egyet csippant, egyet nem csippant.
2: Jó, nem csinálok inkább egy ilyen pittyogó hangutánzó versenyt?
1: SMS-eket várunk ki, hogyan segítette a családtagját kifejezetten, illetve alternatív univerzumunkban egy ajándékcsomagért kassza pityogó hangutánzó verseny. Jó? Aki a legjobb, ahhoz a becsukott szemmel megindítjuk a versenyünket. Nagyon sokan írják, hogy ez egyébként hogy működik, és az a megoldása jó, amit mondunk, hogy minden pénztár fölött van kamera, de hogy nem nézik vissza csak akkor, ha valamilyen jelentés van és baj. És egyébként tényleg kihozhatod, más kérdés, hogy azért ezzel veszélyezteted a saját munkádat. A hugomat volt a kasszában, mindenből 5 vagy 10 darabot vettünk, egy darabot lehúzott, a többi ingyen volt, kártyával fizetünk, hogy ne lássák, mennyit fizetünk. 2 évig csináltuk. Maga volt a csoda így vásárolni, nem szép azért ez, gyerekek. Képtelenség nézni, mit csipog le a kasszás, ha egy termék kimarad, senki nem veszi észre. Ellenőrző kapunál csak azt csipog, amire ilyen címkét ragasztunk, drágább alkoholok, szalámük. Nálunk mondjuk rokonnak nem kasszázhattunk, de senki nem ellenőrzi.
0: Na, igen,
1: ha nem mondtad, hogy rokon, akkor senki nem vette észre. Ki ellenőrzi az, hogy rokonnak nem kasszázol, nem?
2: Ki, aki elismeri a saját rokonait ilyen helyzetben.
1: Igen.
0: Ő rendszerük ugye arra van kitalálva, hogy becsületes ember ül a kasszába, és akkor működik. Hát itt bukik meg a dolog.
1: Na jól van, akkor megnézzük, hogy ki hogy pittyeg. Hello, Pisti, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok!
1: Tudtad ma reggel, vagy a műsor hatására jöttél rá, hogy nagyon óriási pittyegő vagy?
3: Nem, ezt 20 percet csinálom a kocsiba, és ezt álltam még. Úgy,
1: figyelünk, tessék!
3: Okay. Jön a rokon is, ugye? Most úgy csináljuk.
1: Nagyon jó! Csináld!
3: Jó, add vissza, nem, egyet húztam be kettőt, gyere vissza, oké. Okay.
2: Ez féldobozos volt.
1: Ez a legjobb robot. Felnőtt férfiak és nők teljesen maradott csinálva a pittyegnek egy reggeli műsorban. Imádom a legszürelésebb. Tökéletes. Pisti, az vagy nagyon durva vagy. Pittyegesen búcsúzz el, akkor tűnünk, jó?
0: Marika, hármas kassza sztornó.
1: Bepújkásodott ez a pittyeg, és egy kicsit a végén bepújkásodott. Jó, egyelőre te vezetsz.
2: Igen, ez tökéletes volt. Herold,
1: te mióta tudod, hogy jól pittyegsz?
3: Hát körülbelül 3 perce.
1: Figyelünk, tessék, te vagy. Lassabban, Marika.
0: De
2: ez jó, hogy
1: nagyon pakolsz, tényleg, gyerek.
0: Próbálod a másik oldalon elrakni.
2: A honlap dolgozója. Ez a honlap dolgozója. Ismerem.
1: Döntős vagy. Pisti, nagyon magasra tette a mércét. Öt meghallgatjuk, újra visszahívjuk.
2: A Pavarottia volt ennek a műfajnak.
1: Szia Pisti, újra!
3: Sziasztok!
1: Hát figyelj, az van, hogy egyelőre nagyon-nagyon durán Heroldot megkapod magad mellé szuper döntőre, de Pisti, nagyon nagyot mentél.
2: Így van.
1: Itt van Heroldi. Szia Herold, te is itt vagy. Kassza beszélgetést szeretnénk hallani. Jó, Pisti, kezdi, Herold válaszol, és a két kassza, mint az AI elbeszélget egymással, meghallgatjuk, hogy ki a jobb. Jó, Pisti, te vagy az első, és akkor mehet a kommunikáció. Döntetlenre kell lehoznunk. Mind a kettőtöknek jár egy ajándékcsomag. Tehát ez nem tudjuk eldönteni.
2: Csodálatosak.
1: Nagyon jók vagytok.
2: Megmentettétek a napot.
1: Picsegésen válaszol. Ez ki volt? Pisti, te köszöntél így?
2: Ez Herold.
3: Igen.
1: Nagyon jó. Na akkor köszönjetek el még kasszás kérdések, akkor kirakunk benneteket. Küldünk egy ajándékcsomagot, menő volt. Jó? Elköszöntök még? Nagyon köszi. Sziasztok, köszi, ciao, sziasztok, köszönjük szépen, ciao, ciao. Gyerekek, ez döntetlen.
2: De a diszonancia volt nagyon jó, hogy az egyik a másik hangot rátette, és hogy annyira élethű volt, felfogadatlan.
1: Egyszerre volt tényleg csirkekeltető, egyszerre volt baromfiúdvar, egyszerre volt naposibe, egyszerre volt Lidl és Aldi csata, egyszerre ott voltál Tescovat, ők ketten figyelj.
2: Azt mondják, Herold, az a fajta kasszás, amikor vízszintesen rakod a szalag végére a szatyrot, a kisasszony pedig önti bele a cuccot.
0: Ez a fajta tempó. Nagyon nagy tempó.
1: A tempó volt. Úristen. Yeah. Sok szürális dolgot kérdezik.
0: Képzeld el, aki pont akkor kapcsolta be a rádiót, amikor csak ők ketten pittyektek.
1: Ott mi van? Ezek megint mit csinálnak? Úristen. Figyeljetek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk.
2: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak. Sötét titka. Hogy erre nem is gondoltam.
1: Nem is gondoltatok, hogy a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
0: Az arcán látod, hogy gonosz?
1: Nem néz ki jól.
0: De ez nem az kedves. Nagyon gonosz.
1: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morsát. Nem.
2: De ez ugyanúgy néz ki,
0: ez a lábadat
2: nagy,
0: viszi el.
1: Ez?
0: Nem figyelsz, nincs lábad.
1: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Uh-huh. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
2: vállalkozó nagyják?
1: Ezek vállalkoznak.
0: De mi egy féltéglával a vállán vonul a hangyabból?
1: Igen, és mindig rád kacsint, és azt mondja, köszi vagy. Ezt mi nagyon szeretjük.
2: Nem azt mondjuk,
1: köszfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érdekes, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
0: Napoznak,
1: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan lebontják a tetődet.
2: De hallod magad ezt, hogy beszélgetnek? Na gyere, menjünk a maflához.
1: Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por, azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
2: Megbesteintetted őket.
0: Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
1: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
2: Mióta lakszott?
1: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
0: Még másfél éve.
1: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
0: Egyszer csak ázik a nappal.
1: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
0: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
1: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a
2: de azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szorod a házadat?
1: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
2: Ja igen, tehát a kastély miatt.
1: Ne haragudj, tudod, azért 4000 négyzetmétert körbe szórni.
0: Tudod, mibe kerül.
2: Tehát ez van, hogy a tornyot kihagyom.
1: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
2: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétem a házat.
1: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
2: Nem kell megkérni a bejárónőidet, tudod, az izraeliek. embereket, vagy vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
0: Hát, kicsit takarítsanak, kicsit szórjanak.
2: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
1: Egy szórják.
0: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
1: az ugyanaz, amivel Curtis húzza a csíkokat.
0: Nem, ő mást húz, de jó.
1: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelk a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy mosogatok.
0: Hát és oda integet?
1: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazzuk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak?
0: Szerintem megeszik a szigetelést.
1: Valamit szeretnek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
2: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a
1: tetőre. Igen.
2: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, és azok már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy nem város, egy világ, egy univerzum. Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
1: Beesik az eső, tudod.
2: Figyelj, mondom, mit kell csinálni. Kapd el a főnököt.
1: Igen?
2: A főnöküket.
1: Nem, menjek fel, és egyen meg a királynőt.
2: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj,
0: a békés egymás mellett él,
1: nem akarok nektek rosszat.
2: De ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
1: Takarodjatok át
2: oda. Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget. Ugye.
1: Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg, illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, ahol hangyáknak a bolyba állásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Ezek leszarják, hogy te szereted őket. Valószínűleg ő is így beszélnek, nézd az öreg megint lefeküdt, és nézd minket, nem baj, menjünk el mellette, biztos része.
2: Nézd ezt a muflon fejét, na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
1: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsűr? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit esznek a tetőn?
0: Tudni akarunk minden, Gyula.
1: Fekete angyal, fekete. Hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak, nem tudod kiirtani őket. Nem akarnak arrébb menni.
0: Nem tudsz venni egy hangyászsült?
1: Az mi? Az állat?
0: Az állat, tudod, akinek ilyen hosszú nyelve van.
2: Én
0: azt szeretném. A nyíregyházi ízébe, állatparkba, biztos
2: hordozóba. Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznek.
0: Csak egy hétre. Egy hétre ott lakna nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
1: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami, én sajnálom ezeket a dögöket.
2: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
1: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
2: És ezek a fába költöznek be.
0: A tetőn van.
1: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják. Valószínűleg
2: most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszatni a tetődet.
1: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
2: 4 kiló darabja. 4 kiló akkor meg palota pincsi.
1: A múltkor érted, megpróbáltam fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
2: Nem szoktad hallani a napjában, hogy dübögnek a napen.
1: Igen, hatalmas buli, hatalmas buli.
0: Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
1: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házra, és így állok, és nézd aranyosak mennek föl egymás után. A szakminták alapján közlekednek. Gyere, Noel, nézd meg. Jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
2: Éjszaka nem hallsz, hogy... Semmi.
1: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét. Iszonyatos parti van föl.
2: De most kiköltünk, hova ők hozzád, vagy te hozzájuk? Mert ez nagyon fontos.
1: Na, én így vagyok ezzel.
0: Ki volt ott korábban?
1: Valószínűleg ők.
0: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
1: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
0: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
1: Nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
2: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
0: De okos. Okos hangja.
1: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
0: Hát a kaja az meg len van,
2: lennaknak,
0: biztos.
2: Nem, lennaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
1: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofádba röhög, és elmegy lefele.
2: Igen.
1: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
2: Igen.
1: Rohadt anyjukat.
0: Nem?
1: Jó.
2: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hangyajáratokat ólommal. És utána kiásták őket, és látod, hogy mennyire szerteágazó.
1: Iszonyat durvákat építenek, igen.
2: És nagyon-nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, hogy ez kicsit drága, de valami fémmel.
1: Aranyjal.
2: Alumíniummal. Valamivel kell. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatta?
1: Mi van alatta? Lehet, elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
2: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
1: Lerakunk nekik egy régi bútor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, egy ilyen fehér doboz kellett vennem. Igen, befogott a hangja, de ugye mit fölment. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port. Arccal öltek, és elvitték a fehér port.
0: Jó, nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
1: Azt imádtam. Igen.
2: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
1: És akkor azt majd... látják, hogy a birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
2: És elmondja majd a többieknek, azok már tanulnak belőle.
1: Jó, ilyenkor egyébként állatkínzás követsz el, ha kihívsz egy kis rágcsálóirtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
0: Azt,
2: a rágcsálóirtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
1: Van ilyen rágcsálóirtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
2: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakember?
1: Nem, csáló hangyaírtó, ő mindent megcsinál
0: minden,
1: neked.
0: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
1: Azt nem tudom, hogy mi.
0: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
2: Hát, szerintem nem.
1: Nagyon egy semmi. Jó hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabot. Hát ezzel nem vagyok előre. Egy százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem hogy a 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzza föl a háznak a falára.
2: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
1: Az állatok nem bántják, állatok nem bántják.
2: Miért a lódarazsok például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
1: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se a madarak nem bántják.
0: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be
2: tudsz
0: vetni. Azt
2: írja, tessék, itt van. Két éltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
1: És elengedem őket.
2: Igen. Vannak rovarok és óriás pókok.
1: Hát az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe pókálóban, nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
2: Igen, mondd azt, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
0: Na, igen, szépen.
1: Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
0: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálni.
1: Jó, jöhet, szódabikarbonán túl vagyok, szólok.
0: Citromos hangyaírtó.
1: Igen.
0: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbonából. Az
1: mondom,
0: hogy
1: szódabikarbonán túl vagyok.
0: Borsavat nem tettél bele, haver. Ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
1: Egy ilyen borszoróval szar.
0: Egy ilyen nagyobban.
1: Az teljesen reális.
0: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
1: Ez mind jó.
0: Ez mind jó.
1: A prediabéteszel... Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
0: Minden napra egyet próbálj ki.
2: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
1: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet neki.
2: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
1: Jó.
2: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
1: Faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
2: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
1: De, igen.
2: Legközebb létezés, nem ízes kalácsból építkezzel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A Spár jó döntés, a fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat.
10: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Óvodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like

0: ugyan csak igazi mai sláger megy, a DJ-ink pedig a legbulisabb zenéket játsszák majd a Strandfesztiválon, a Vadonatúj Rádió egy stage-en. A 10. telefonáló nagyon nagy mázlista, mert ott lesz. Halló!
1: Szia, Dóri vagyok.
0: Dóri, szia!
1: Játszani szeretnék.
0: Hallom, nagyon-nagyon okay. Szeretnél nyerni.
1: Igen, nagy izgalomban vagyok, meg itt közömelóban is, úgyhogy kifutottam gyorsan.
0: Hát megérte, mert hogy elértél 10-ként!
1: Nem hiszem el, elsőre próbálkoztam a héten, úgyhogy akkor ez tényleg nagy szerencsém.
0: Jó, hát ne idegesítsük a többi hallgatót, akik már múlt hét óta próbálnak betelefonálni.
1: Ennyi képse.
0: És sose érnek el. Inkább mesélj arról, hogy mi a titok, hogy kell ezt csinálni.
1: Nem tudom, megérzés, hogy imádom a Rádió Egyet, és hogy ez ott kell lennem ezen a bulik.
0: Ha ennyire imádod, ott leszel. Kérem a szlogent!
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Itt a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nem hiszem, már nagyon örülök neki, úgyhogy ez így.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy feljebb kapcsolok most ütemben. Jön egy dal, ami egyébként nagyon lassan készült, és nem azért, mert gondot okozott volna a készítőknek. Mindhárom produkció, a Swiss Disco, Rehab és Sam Feld is folyamatosan turnézott, amikor ezt készített.

0: mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió egyesek, már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film, a negyedik Tom Holland féle pókember film, a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes.

0: és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
8: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
9: Nem kell ellenőrizned az árat.
8: Honnan tudom, hogy jó az ár?
9: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
8: Tényleg?
10: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
9: Most énekeld velem.
11: Aldi.
10: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
14: Ma is 17 óra.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen, csak igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Hát a mezőgazdaságban nem szeretik ezt az időt, ami tegnap ma elkezdődött, és ami jön a következő napokban. A nyaralók viszont nagyon várták már, de csak óvatosan a strandolással, jó? Az UV sugárzás már most magas, a kánikulában tessék a hűvösebb helyeket választani, sok folyadékot inni. Nem sört, vizet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: olyanok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1, csak igaz, ma is sláger megy. Percek, kérdése már csak és indul a játék. Nagyon izgul mindenki, ilyen üzenetek jönnek. At is, nagyon szeretnék nyerni páros belépőt ajándékba a sógorom augusztus 20-ai születésnapjára. Mindig akkor telefonálok, amikor bemondjátok, de folyton foglalt a vonal. Remélem egyszer sikerül bejutnom, mert hatalmas meglepetés lenne neki. Hát már nem kell sokat várni, hamarosan újra lehet telefonálni Strandfesztivál páros belépőkért. És hogy a jövő héttől mit lehet majd nyerni a műsorainkban, azt most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a nyárból.
1: Hölgyeim és uraim, augusztus 19-22 strandfesztivál a Rádió 1-jel. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvéhet egyet, csak hívjon fel tizedikként mostantól a forradalótól a 23-111-111-en. Ha sikerül, Rádió 1 szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: sláger megy, ha nyaral az ember, akkor azért, ha dolgozik éppen, akkor meg azért próbáljon meg elérni engem mindenki a játékban, mert szerzünk még élményeket idén nyárra, most éppen a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Tis, Tomi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Tomikám, már nagyon úton vagy, ahogy hallom.
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Mi a munkád?
1: Területi képviselő vagyok.
0: Jól van, jó utat neked, el ne dobd a kormány, csak mert te hívtál fel tizedikén, barátom!
1: Ez az!
0: Úgyhogy munkából irány fesztiválozni majd augusztusban. Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napjegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon örülök neki. Nagyon sokszor próbálkoztam már, és örülök, hogy most végre sikerült.
0: Na hát most összejött, és azt tudod már, hogy melyik napra mész el?
1: Valószínűleg arra a napra, amikor az Azaria lesz.
0: Az csütörtök, ha jól emlékszem, de jó hír, hogy bármelyik napon is mész majd el. A Rádió 1 stage ott lesz. Vadonatúj stage, az összes lemezlovasunkkal, igazi mai slágerekkel, minden évben nagy bulival, úgyhogy várunk majd, de nem csak téged, a következő hallgatót is, aki majd játszik vele.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1 napközben a nyár legjobb zenei válogatása miatt, délután este pedig a Rádió 1-es DJ-k és a Bully Feeling miatt érdemes minket hallgatni. 5-től a Live Mixben, Jamina. Most a Daily Mixet indítjuk majd ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon,

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
3: Nem sírok, csak az allergia.
2: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
3: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
2: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
4: Ne hagyd ki a JUSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a Visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
7: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
8: Nem kell ellenőrizned az árat.
7: Honnan tudom, hogy jó az ár?
8: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
7: Tényleg?
9: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
8: Most énekeld velem.
10: Aldi.
9: Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
11: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Folyamatosan kapom a visszajelzéseket SMS-en, Viberen. Hát ígérem, hogy ma is 5 után táncolni fog az ország. Mi leszünk a parti felelősök. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Jamina lesz a DJ-nk. 8 órától Diszkós Hit Bárány Attilával, Hambai PG-vel, DJ Juniorral. 9-től World Is My Radio Show. Regán Lili és Joer Junior mixelnek majd itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1-en a következő zenei órát, ezzel kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a kitkat. Kürtös kalács made with kitkat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A vitéz kürtösnél az édes mackóban, a cirkusz mellett.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

már is zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis te!
5: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Show Time-on.
6: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
5: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
7: Mentsük meg a barátainkat!
5: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
8: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
5: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Show Time-on. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantő Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyet a nyaralására, az pedig jó, ha tudja, hogy Horvátországban is harmadfokú hőségriasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére. Szombattól ott is rendkívül meleg, száraz levegő árasztja el a térséget. Akik most vannak ott, vagy szombaton indulnak, erre mindenképpen számítsanak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: slágerek.
1: Változatosan.
2: Üzennék nektek, Rádió 1-es dolgozóknak, hogy nagyon jók vagytok. Imádlak benneteket, és mindenkinek ajánlom, hogy csak is kizárólag a Rádió 1-et hallgassa, mert nagyon jók vagytok. Balázsék is nagyon jók. Mindenkit szeretek benneteket.
0: Ez a Rádió 1.

0: 0-111-111-en, és csak igazi Rádió 1 fanatikus nyerhet a játékban. A szlogenünkkel. Hajrá, hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: megyen, csak igazi mai sláger megy. Egész nap egymást érik a zenék, most is csak azért szakítottam meg a folyamat, mert valakit elküldök a Strandfesztiválra, Zamárdiba, a Vadonatúj Rádió Esztéshez. Halló!
1: Szia, Gréti vagyok!
0: Grétikém, honnan hívsz?
1: Szexádról.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Én most éppen csomagolok, dolgozok ezerrel, hogy utána egy kicsit ki tudja kapcsolódni majd a hétvégén.
0: Én meg elküldelek Zamárdiba, hogy még nagyobb legyen a kikapcsolódás. 10-ként hívtál fel, Gréti!
1: Ez az! Úristen, nagyon köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Te igazi Rádió 1 fanatikus vagy, ahogy hallom, úgyhogy gyere velünk bulizni a strandon, a Rádió 1 stagehez, jó?
1: Ott lesz!

0: pillanatban. A rádió egyet hallgatom, már azzal ébredek, jövök be dolgozni, üvölt a rádió egy. Az utca embere is hallja végig szerintem.
1: Ez a

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj Nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs Hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő

0: Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgyis tett.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
2: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
2: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
5: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem állnak meg a zenék. Öt után aztán ma is egy klubba alakul a stúdió. 5-től Live Mix Summer Edition Yaminával 2 órás lesz ma is a mix. 8-től

0: csak igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát mindenkinek, hát én hozom hozzá a jó zenéket. Butterflies, mindjárt Martin Garrix indítja az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 90-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forradrót, 311-111, halló!
1: Halló, Szektári Ádám vagyok, Esztergom mellő telefonálok tátról. Gratulálok a új frekvenciához, és nagyon jó szól.
0: Wow! A vadonatúj frekvenciánk, ugye tegnap szólaltunk meg a 107,5 Esztergomban. Ezek szerint tesztelgeted, jól szól, jól hallható. Vadi új hallgató vagy?
1: Há, igen, hát én a 89,5-ön is hallgattam, csak az előtt, hogy már előfele gyengésebb vétel, úgyhogy...
0: Igen, de mostantól kezdve nincs probléma, most már ott is lehet minket hallgatni. Köszi szépen, hogy bejelentkeztél!
1: Jó, minden jót!

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 15 perc, azaz már csak 3-4 óra, és indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Jamina lesz a DJ-nk. Közlekedési híreket kaptam, Simon írta, hogy az M1-esen a főváros felé haladva Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben erős a forgalom, több helyen is belassul, de már előtte is. Patrik szólt, az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél dolgoznak, 73-as, 74-es kilométer között.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
2: Irány a moziba, a drága Rádió egyesek, már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő.

0: Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1. 5-től jön a Live Mix Summer Edition Jaminával, most közlekedési infók 16 óra 38 perckor. Budapesten van egy lezárás Soroksáron a Tárcsás utcában, a Csimik utca és a Lángendre utca között van ez a lezárás, írta Balázs. Szintén Budapest, második kerület, lassú a haladás a Törökvész út Kapi utcai körforgalomnál, és belassul a Mátyáshegyi út is a harmadik kerületben. Nemrég azt tudtuk meg, az M1-esen a főváros felé haladva Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben.

úton, Székesfehérváron, a Budai út és a Tillei út kereszteződésében, ott ezért lassabb. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat, kitartást mindenkinek! Autós barátaim pedig ma még nem kaptak dalt tőlem, ez hiba, úgyhogy most pótolom, Blond.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Újfiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen ami nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internet számládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
14: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.
5: Mert a 3

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: mindenkinek szuper délutánt a Temuról rendelt Juhász Geri a stúdióban, és mellettem a DJ lány, akinek új nevet találtam, Jomóca! Hello!
1: Komolyan, azt is feldobtad most egy kicsit a délutánomat, köszönöm szépen. Egyrészt már nem is vagy annyira temus, tehát ez egy nagyon jó replika, már hiszen nagyon sikerült ez a huhogásunk is.
0: Jó volt, igen, jól összedobtuk.
1: És szerintem egy tök jól összeszokott páros vagyunk már Attissal, úgyhogy mi leszünk itt veletek a következő 2 órában.
0: Bizony, mert 2 órán keresztül szól a Rádió egy Live Mix Summer Edition, és mivel én vagyok a műsorvezető, ezért Summer Edition, ezt tegyük hozzá. Bekapcsoltunk minden webkamerát, ott vagyunk a TikTokon, a YouTube-on, mindenhol ott vagyunk, úgyhogy kezdjük el.
1: Így van, igen, köszi szépen, ha itt vagytok, indulunk is, tehát a következő 2 órában Attis és Jamina, és Vivi Rexa és New Religion egy közönség kedvence fogok indítani, úgyhogy hangerőket magasra, kezdődik tehát a Rádió egy Live Mix Summer Edition.
2: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: Radio 1 Live Mix Summer Edition, két órán keresztül mixben az igazi mai slágerek. Mellettem Jamina, aki már belecsempészte az elmúlt negyed órába az egyik dalát, és biztos vagyok benne, hogy a következő két órában valahol lesz még Jamina. De ez csak egy ilyen sejtés. Egy
1: igen, mert ugye a régebbi szólalt meg az előbb, ugye Sophie és Jamina közöse a Holograms, és igen, hát ugye van annál újabb, ugye Tolvaj Renivel egy közös, de most nem tudom, arra utalsz-e, hogy jön-e
0: Belefér-e. Majd meglátjuk, meglátjuk. Aki észreveszi, az írja meg majd a TikTokon, mert ott vagyunk, és várjuk a kommenteket. De lesz-e még újabb Jamina dal?
1: Természetesen azért ilyenkor nagyon

0: és egy olyan hölgyel, csajszival lesz a következő dalom, akivel már dolgoztam együtt.
1: Na, hát nagyon kíváncsiak leszünk.
0: Igen, ez innentől nem olyan nehéz, mert nem volt olyan sok, tehát itt nem 30 nevet sorolunk fel azért, de hogy igen, hogy egy olyan lányjal, mert egy nagyon jó közös dal lett az is, és ezért szerettem volna.
1: Csepregi Éva.
0: Így van.
1: Jó. Viszont húzzatok bele nagyon, mert csak mondom, Lotfi Begi már írja a karácsonyi dalát.
0: Úristen! Jó, de hát Begit nem lehet überelni.
1: Na, menjünk tovább.
0: Megyünk is tovább, még tök jó, hogy mondod, akkor hazai vizekre jön Lotfi Begi egyik újdonság a Freddyvel közösen, ez pedig a Pain and Glory. Itt szól tehát nálunk a Rádió 1 Live Mixben.
1: Ez a

0: Itt a Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixben az igazi mai slágerek Jaminától.
1: Igen, hello Ati, én voltam.
0: És vagy, mert hogy a következő órában is Jamina mixel. Van itt egy SMS, meg egy Viber, 0623111111, kezdjük Benivel. Sziasztok, Jaminával és Atissal telik a délután, ő az egyik DJ, mármint Jamina, aki motivál, hogy ne adjam fel ezt a szakmát. Hamarosan küldöm neki a mixet a tehetségkutatóra, ha nem nyerek, akkor is tapasztalat, és sokat számít egy elismerés. Üdv, Beni!
1: Ó, de jó, ügyes vagy, Beni, augusztus 26-ig még várom, tudjátok a mixeket, erről minden infót megtaláltok az oldalaimon, és elképesztő hálás vagyok, mert azért ez tök jó dolog szerintem, hogy így adtok a szavamra, bíztok bennem, szóval csináljatok egy 10 perces mixet, és tessék nekem elküldeni, mert ugye a legjobb 15-tel pedig találkozunk majd élőben, úgyhogy egyelőre megy az előválogató az online térben.
0: Nagyon sokan kérdeznek egyébként itt a kommentekben erről a tehetségkutatóra. Engem az érdekel, hogy ilyen fiatal DJ lány miért indít DJ kutatót? Mi ennek a célja? Mi motivál?
1: Kinevelek egy, vagy ezt azért kérdezett, hogy
0: Szerintem ez a célod, igen.
1: Őszinte leszek, hogy nagyon sok kérdést kapok minden nap, hogy Jamina, hogy tudnék elindulni egyáltalán, és nem lehet ezt pár szóba azért mindenkinek leírni az Instagramon mondjuk, ezért szerettem volna azt, hogy én nekem, ha van már egy ilyen lehetőség a kezembe, tök jó kapcsolataim, nagyon sok fesztiválon játszom, tényleg itt a rádióban akár ugye guest mixeket lehet küldeni, hogy van ilyen a kezemben, hogy tudok segíteni, akkor én nagyon szeretnék, és nagyon szeretnék lehetőséget adni azoknak, akik a kis szobájukból tényleg nem jutnak egyről a kettőre. Én nekem pedig sem eddig sem tart egy észrevennem azt, akinek ehhez tehetsége van, és sem eddig sem tart azt mondani a Juhász Gerinek, hogy figyelj, hallgassuk meg, és rakd be a mixét egy guest mixbe, mert zseniális például egy adott fiatal fiú vagy lány.
0: Én ezt sokszor mondtam már, a legjobb DJ-k segítenek, és Jamina feleveli a DJ-ket, ez tök jó dolog. Én örülök, hogy ez van, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok
1: hozzá. Köszönöm szépen, 70 körül jár a jelentkezők száma, tehát elképesztő sok már most is, és augusztus 26-ig még van idő, úgyhogy hajrá, tényleg, ez egy nem verseny, egy lehetőség, mindig ezt szoktam mondani, úgyhogy várom tényleg a mixeket.
0: Természetesen én is küldök majd be egy déli mixet.
1: Na, létszi, azt is meg fogom hallgatni.
0: Érdemes is, holnap délben hallgass a műsort. Hát akkor, hölgyeim és uraim, indítjuk a következő zenei órát hamarosan. Mindig el szoktuk mondani, hogy mi lesz a következő dal. Tudod-e már?
1: A következő dalt azt még semmiképpen nem, majd azt mindjárt felkészülünk itt szerintem.
0: Nem tudjuk.
1: Úristen, akkor én itt nagyon le vagyok maradva, de akkor mindjárt mondom, mondjuk a Get Lucky-val fogunk indulni a következő órában, és tényleg ilyenkor elmegyünk egy picit, hogy aztán visszajöhessünk. Maradjatok mindenképpen velünk a következő órában is.
0: Jön egy kis takarítás, aztán indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JUSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelő tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
8: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő dobozat csak 599 forint. A magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanya termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szerintem ezt nem fogjuk túlbeszélni. A műsorvezető továbbra is a Temüs Juhász Geri, mellettem pedig, hogy is mondtam, Jamcsi?
1: Jamóca! A szamószáról megjegyeztem, így minden nevet hallottam már a Jaminára, de ezt még nem, úgyhogy köszönöm szépen Atti is. Kezdjük szerintem a második órát, mit szólt, ugye mondtam is, hogy a Get Lucky-val fogunk indulni, viszont előtte hallgassuk meg élő sweeperünket, Attist.
2: Rádió 1! Csak igazi ma is lágerlek!

0: Igazi mai sláger megy, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixben, Jaminával!
1: Így van, hello, szevasztok, sziasztok!
0: Hát drága Rádió 1-esek, a holnapi nap időjárását a nyugat felől érkező Jamina határozza meg.
1: Így van, akkor időjárás jelentésünket hallják. Döntően, de

0: délután 37-39 fok várható.
1: Hát ez gyönyörű volt. És hogy mondaná el ezt az időjárás jelentés maga, Jamina?
0: Továbbra is elviselhetetlen meleg lesz, vigyázzatok magatokra, igyatok sok folyadékot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Jelentsél mindig időjárás, nagyon jó.
0: Tényleg? Vagy. De melyik verzió volt jó?
1: Az első. Nekem azt tetszett.
0: Oké, rendben.
1: Na, mi mehetünk tovább?
0: Igen, jön a King of My Castle, ugye valószínű ezt mindenki betéve tudja. Nálam Purple Disco Machine remixében, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Még mindig Atis.
1: Rádió 1.
0: És Jamina, jön a...

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Live Mix Summer Edition 2 órán keresztül mixel nekünk ki. Jamina!
1: Hello, sziasztok!
0: És nagyon sokan, vagy legalábbis többen itt a TikTokon, kommentben az egészségem kapcsán mondták, hogy én kevesebbet iszok, mint a Geri. Úgyhogy

0: hogy egy picit keveset iszol ahhoz képest, hogy mennyit mozogsz.
1: Hát akkor jöjjön az ő kívánságuk, menjünk el egy hidratációs szünetre.
0: Így van.
1: És aztán folytatódik a Rádió 1 Live Mix egészen este 7 óráig. Itt vagyunk, hogy amikám, akkor ígyunk egyet, jó?
0: Így van, Hydration Break, aztán jövünk vissza hozzátok.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem. Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a Visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
10: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
11: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az okosanabban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
12: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-k

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Summer Edition most már annyit ugrált, amit melletted, Jami, hogy már nem tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy mondok közlekedési információkat inkább, az a biztos, és rengeteget kaptunk, nagyon sokan közlekednek most. Tamástól tudom, hogy az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között még mindig lassú. Egész délután ugye az volt, időnként most is betorlódik. A másik oldalon az M1-esen Hegyeshalom és Biatorbágy között korábban volt egy baleset, emiatt lassú, ezt névtelenül írta valaki. Emi szólt, hogy az M85-ösön a Sopron felé vezető oldalon volt egy baleset a 64-es kilométernél, itt egy sáv ugrott, a 76-os főúton Zalacsánynál két kocsi ütközött a 31-es kilométernél. Pali írta az SMS-t. Köszönjük szépen, bárki bármit lát, még szólja a 20-as 311-111. A kívánság műsorig itt van Jamina, amikor is majd egyébként a következő órában páros napi jegyeket sorsolunk majd ki a Strandfesztiválra, ahol Jamina is fellép.
1: Így van, kétszer is leszek majd egy szerda és egy szombati napon, úgyhogy remélem azért sokatokkal találkozom, hiszen ilyenkor tudunk mi a hallgatókkal egy kicsit kapcsolódni élőben is, úgyhogy gyertek majd a strandra.
0: Na de én most még szeretnék ugrálni, még szeretném, hogy összeakadjon a nyelvem. Jamina, mivel megyünk tovább?
1: Ezt most

egy csak igazi mai sláger megy. Ez volt a két órás Live Mix Summer Edition Jaminával. We are family, nem véletlenül köszönjük szépen a TikTokos kis családunknak, a YouTube-os kis családunknak, mert folyamatosan ment az élő közvetítés, nem csak a rádióban, hanem a socialben. Jamina drága,

0: akkor Badacsony tavaly, illetve szombaton Zirc és Mason Magyaróvárt fogom duplázni, úgyhogy egy picit megyek a Kisalföldre, ahonnan én is származom, ahol felnőttem, ahol születtem, úgyhogy örülök neki, és nagyon várom a hétvégét.
1: Jami drága, nagyon szépen köszönöm a két órás ugrálást, jó volt.

0: Műsor. Lehet kérni, SMS-ezni, Viberezni a 20-as 311-111-en, és érdemes maradni, mert páros napi jegyeket lehet nyerni a Strandfesztiválra, ahol például Jamina is fellép majd.
1: Így van, játszatok sokan.
0: Drága Rádió 1-esek, a következő zenei órát, a Kívánság Műsort ezzel a Hurts dallal indítom, majd mindjárt jön a Wonderful Life.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Johnson 2. Jön a Vadi új rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd széles bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
9: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat.
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt az Aranyka Show.
14: Halló, Aranyka?
13: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
14: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
15: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
16: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Ott állsz minden nélkül.
18: Jöhet ez, Feri.
17: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
19: Igen, ez jó
17: nyom.
19: Igen.
17: Ez az első, mert ők ugyanolyan szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetettem magamat segédmunkásnak.
18: Ezt én látom.
17: Egy igazi kolbásztöltő. És
19: állatfarmon kolbásztöltesz.
17: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel a Feri. Ú, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
18: nem
17: nagy céget építek.
18: Nem fogják enni a kolbászodat, mert propagandista.
19: Azért minden ne vágjunk el, várjátok.
17: Ja, most tényleg már kolbászra
18: veszik meg. Csinálhatod a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
17: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
19: Az, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni.
17: Én is úgy, hogy víz
18: ellenőr.
19: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szerettek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
17: Igen, két lábra áll, de megáll.
19: Nincs több stand-up.
18: Nem mehet stand-up? Jó,
19: nincs stand-up, hát amiből eddig megjöttél, az nincs.
18: Kalózádiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
19: De mindig beszüntetik a sugárzást, mindig megtalálnak.
18: Én viszem meg HR-esnek akkor.
19: HR-esnek visszamenni.
17: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista Ráskó. Hát
18: vidékre lecsorgok.
19: Vidékre, valahova elcsorok.
18: Soha fogják észrevenni.
19: Valahova azért lefogyok, mehessen ő is, hát te halőr lettél, hadd menjen
18: lefogyok, átszázom magam. Alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
17: Ugyanaz vagy. Most jössz te.
19: Fő van Dorogi Mőröd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebesse menni.
18: Pip, pip, pip, pip.
17: Itt a vége.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 7 perccel járunk 4 után. A Temus Juhász Geri vagyok, aki nem sokára játékot indít, majd páros napi jegyet lehet gyerni a Strandfesztiválra. Majd ha szólok, tessék nagyon figyelni, addig is közlekedési infók, meg Bence üzenete, kérnék az úton lévőknek egy dalt. Előre is köszönöm, azzal indítom, Bence barátom. Korábban írták ugye, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál volt egy baleset, ezért van ott még torlódás. Na de Laca azt írja, hogy Budapest felé Bicskénél egy lerobbant autó miatt lehet bosszankodni a 36-os kilométernél, tessék nagyon figyelni rá. Károly szólt, hogy a Kiskunhalas Szeged összekötő úton Kiskundorozsma végében volt egy frontális baleset, úgy ahogy van áll a forgalom a 49-es kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, a fordulótunk 23-111-111, és fordulok a vonalban várakozóhoz, parancsolj!
1: Balázsnak hívnak, éppen munkából tartok hazafele, és párunknak és kisfiamnak szeretném küldeni Regál Lilinek az új számát.
0: Ó, kiváló választás! Az újdonság Regál Lilitől a Hilmi, még egy üzenet is belefér.
1: Nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Jó utat neked hazafelé, jöhet a nagy hangerővezetés közben.
1: Köszönöm szépen!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássam a hívásokat, ki szeretne ott bulizni a vadonatúj Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal a Strand Fesztiválon? A 10. telefonáló páros napi jegyet nyer. A forradalmunk 20-as 311-111. Sok sikert kívánok mindenkinek, addig is a kívánság műsorban egy újabb üzenet. Halló?
1: Ja, fiamnak szeretnék kérni születésnapjára egy zenét, az Ordinary.
0: Ordinary, pop zenével megyünk akkor tovább. Mi az üzeneted?
1: Én nagyon szeretem, és boldog születésnapot kívánok neki.
0: Gratulálok, Isten éltesse, ez az ő dala a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Hozzuk a vadonatúj rádió esztédzset a Strandfesztiválra. Augusztus 19-22 Zamárdi. Sok-sok hallgatót bejuttattunk már. Ki lesz a következő, aki ingyen ott lehet? Háló?
1: Szia, Dusán, hanyadik lettél, mesélj nekem.
0: Dusán. A tizedik lettél, Dusán.
1: Hoppá, tessék, jó, meg vagyunk.
0: Nem vagyunk még meg.
1: Ja, várj, tényleg nem vagyunk meg, mert be kell mondani, hogy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Most vagyunk meg.
2: Gratulálunk. Oh. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Gratulálok, hoppa. Dusán!
1: Ez óriási. Na, már annyiszor beszéltünk, talán emlékszel is, de meg vagyunk, az a lényeg.
0: Sokszor próbáltál már játszani?
1: Nem, az a hetekben, hónapokban, években már annyiszor telefonáltunk.
0: De jó, mit nyertél tőlünk legutóbb?
1: A legnagyobb semmit.
0: Aha.
1: Sikerült.
0: Dusán, ja. Akkor most elviszlek Zamárdiba, jó?
1: Szuper, na, párom, szépen örülünk neki.
0: Üdvözlöm akkor őt is, érezzétek magatokat nagyon jól a Strandfesztiválon. A Rádió 1 Stage várja még a hallgatókat, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem állunk meg. Ez egy nyerő

Szia Tis, Dodó vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a páromnak, Móninak, ha lehetséges. Azt üzenem neki, hogy tudom, hogy egy kicsit nehéz a munkája, és egy kicsit nehéz a helyzet. Kitartást kívánok, és gondolok rá. Köszönöm szépen!

0: egy ilyen csak igazi mai slágerre. Mondom, ez egy nyerő óra, mert már is érkezik a következő mázlista, aki bejut a strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, ki vagy te?
1: Szia, Hetzman, Vivian vagyok. Anya, nyugi.
0: Csajos parti van, ahogy hallom, anya meg már előre örül.
1: Hát, meg van őrülve most.
0: Azt hallom. Hát, érthető, mert mentek bulizni a strandfesztiválra! Tizedikek lettetek! Jöjjön a szlogen, mert csak azzal kapod meg a nyereményt.
1: Csak igazi mai slágerben!
0: Mindenki tudja.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a strandfesztiválra.
0: Elvittétek!
1: Nagyon
0: szuper, köszönjük! De jó, szeretem! Szeretem, amikor a hallgatók boldogak. Hát akkor folytatjuk a jegyosztogatást holnap délelőtt 10 órától itt a rádió.

Szia, Pisti vagyok. Páromnak, meg a gyerekeknek, Patriknak és Péterkének, illetve Petrának üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Köszönöm. Szia, szia.

0: 9 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Szia, Feri vagyok. Mindent akkorosnak azt kívánom, hogy kitartás.
0: Nektek aztán rendesen oda tesz ez a hőkupola, hogy bírjátok?
2: Pörgünk, nem muszáj.
0: Jól van, pörögjetek akkor holnap is munkaidőben a Rádió 1-jel, meg majd most is a DJ-inkkel. 9-től World is My Radio Show, ugye most 8-tól Diszkósít Bárány Attilával, Hamvai PG-vel, DJ Juniorral. Ez a dal a traktorosoké. Okay.

még egy kis hydration break, ha már a foci VB-n ezt bevezették, hidratációs szünet rám fér. Aztán indul a diszkós, itt 9-től pedig a World is Mine Radio Show, Regán Lilivel és Joel Juniorral.

0: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
5: Kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
6: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Disco Shit. Rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely papírból se tudom mondani, de fejből is. Ez a Disco Shit Radio Show, itt a Hanvai PG-n pedig DJ Junior vagyok, a Bárány még továbbra is nyaral. De kérem szépen, a zenét azt én szolgáltatom.

figyeli a tevékenységemet. Most pedig megyünk tovább az új dalommal, amelynek a klipje kikerült a DJ Junior videócsatornára a YouTube-ra, ott megtaláljátok, úgyhogy egész vidám kis klip lett belőle, mesterséges intelligencia segítségével készült, én vagyok benne, viccesen, úgyhogy most meghallgatjuk, de akarjátok, akkor nézzétek majd meg. Ez a Day by Day, tehát az új DJ Junior dal itt a Discoshipen. És nagyon sokan kérték tőlem, hogy ez a dal rövid verzióba jelent csak meg, az extended verzió, amit itt játszok a Rádió 1-en, az megszerezhető legyen. Hamarosan kikerül

Ez a rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, Bárány Attila még nyaralásban, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, én mixelek ebben az órában, és online játék a pénteki Diszkosit partival kapcsolatban, kimondhatjuk így, hiszen két órán keresztül back-to-back fogunk játszani Kecskeméten, és ezzel kapcsolatban a Diszkosit Facebookján minden információ fel.

0: ugyebár a Rio Remember-en. Tessék oda is megérkezni, jó magam, 22.00-kor kezdek majd a Kopaszigátnál.
1: Most viszont megyünk tovább a Rádió Egyen, ezt is fogjuk pénteken tolni Kecskeméten, hiszen az új diszkosítdal az mindig megy mindenhol, a kampuszon is toltuk egyenként.

rekord beállításunkról. Ugye már van egy ilyen Guinness rekord kísérletünk, várjuk a Guinness jóváhagyását. A rekord egyébként arról szólt, hogy Balázs Attila 50 órán keresztül sütött a pizzákat, és ugyanennyi időn át én diszkoztam. Ez a mix, illetve a mix első része 6 órás kikerült a YouTube csatornámra. Valamelyik nap

kikerül a Hugo David Guetta, French Montana féle Shine DJ Junior remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül az újdal is már megjelent, a Day by Day, ott szintén ezt meg tudjátok nézni a klipjét. Én azzal búcsúzom, hogy pénteken először kora este még Balaton fűzöm balatoni bobozok, majd utána csatlakozom a srácokhoz Kecskeméten, hiszen együtt játszunk diszkosi Legends lesz 23:50-től, tehát Majka koncert után a Kecskeméti Nagy Fesztiválon, szombaton pedig Budapesten éjszakázom az Erzsébet híd budai hídfőjénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen lesz Made in Ibiza, Bárány Attilával közösen pörgetek majd. Most pedig egy jó kis erős dallal zárjuk a diszkosi rádiósat, bár még lehet, hogy belefér egy-kettő. Kiko, valamint Oliver Giacomotto, illetve David Guetta közöse ez a Prayer. Ezzel búcsúzik már a diszkosit, holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Zárra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel Stage-en, a legjobb DJ szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balaton parton. Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy fesztivál. Olyan lesz nálunk ez a következő három óra, isteni zenékkel és isteni DJ-kkel. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szokás szerint rengeteg vadi új zene vár rátok, és készültünk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Angel, valamint a magyar Imál Angel közös dala, a Move Into the Sun. Ezt Majorkán játszottad a fellépésedet?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun,

0: Vendégettől érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Regál Lilia lemezjátszóknál, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát igazi állistás nagy ágyúk jönnek a következő órában, például Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala, vagy éppen Robin Schulz friss megjelenése. Úgyhogy maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt, mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: ettől a zenétől hangos jelenleg minden fesztivál mindenhol a világon. A Green Velvet és a La La Land, ez egy friss idei Medúza remix volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Apropó fesztiválok, nyár végén Zamárdiban a Strandfesztiválon fellép a német Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: és a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál. Szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége. Úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio

0: hallgassuk meg őt is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Bobby Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Joel Junior is megérkezett, tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenékre számíthattok tőle. Hello JJ!
1: Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Az egyik legnagyobb kedvenccel indulunk, Alex Kenji megalkotta a nyárs lágerét, Mambolé, már is indítjuk az órát itt a World is Man Radio Show-ban.

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája,

igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Cameron DJ Cyril remixében szól most. Ausztrál sztár DJ producer barátunk Cyril, hát úgy tűnik, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a brit énekesekkel, ugye James Blunt-tal volt már közös dala, az nem egy remix, a Tears Dry Tonight, egy közös munka, ebben az esetben viszont egy hivatalos remixről beszélhetünk, egy Melodic House remix változatról. Ezt egyébként a friss megjelenéskor Ed Sheeran is megosztotta a közösségi oldalán. Jön a Cameron.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
1: Mennyivel szimpatikusabb

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Loi a folytatásban, a német Z-generációs énekesnő, és a Golden Summer, egy nagyon friss megjelenés, július 24-ei, tökéletes időzítés ugye nyár közepén, és hogyha már az előbb itt volt a Tiesto dal, eszembe jutott, hogy az a David Puentes, aki készítette ehhez a dalhoz a zenei alapot,

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuális

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.